Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki a

0: Rádió 88.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Apámnak mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

Alszik a város, még ébrán reggel 6-kor. Ó, oh, bennünk van a vibe, ó, oh, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, ami nagy.

0: Ma a napsütésé lesz a főszerep, napközben a legmagasabb hőmérséklet a 26 fokot is elérheti, szóval ha teheted, töltsd a szabadban az idődet. A hírekben Domaszékről, ügynökaktákról és még South Parkról is szó lesz. Jövök mindjárt a részletekkel. Több mint 370 méteren újították fel és aszfaltozták újra a Kossuth utcát Domaszéken. A fő utcát az óvodával összekötő útszakaszt emellett ki is szélesítették egy fél méterrel. A rekonstrukciót a versenyképes járások programban valósították meg. Sziráki Krisztián polgármester szerint, ha lesznek további források, akkor a kül- és belterületeken is szeretnének további útfejlesztéseket végrehajtani.
1: Az utcának a felújítása azért is volt fontos, hogy az óvodának a megközelítését elősegítsük. Ez a fejlesztés beleillik Domaszéknek abba a úthálózat fejlesztési programjába, amely az elmúlt időszakban több mint 10 kilométernyi szakaszon valósult meg, kül- és belterületen egyaránt.
0: Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a Mindenki Magyarországa Néppárt indulni fog a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választáson, majd a 2030-as országgyűlési választáson is. Hódmezővásárhely polgármestere a Kontrollnak elmondta, hogy Orbán Viktor leváltása még nem elégséges, a fideszes módszereket is le kell váltani. Megszavazta a parlament, nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztő által a közös történelmi önismeret és a demokratikus kultúra szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek mondott törvény célja a múlt megismerhetőségének biztosítása. És a nevet váltott a South Park, újra Trumpot figurázza ki a sorozat. Az alkotók bejelentették, hogy az animáció sorozat következő évadának idejére átnevezik a műsort South Amerikára. A változtatás egyértelmű utalás Donald Trump amerikai elnök azon törekvéseire, amelyekkel több földrajzi helyszín hivatalos elnevezését is megváltoztatta, vagy megpróbálta megváltoztatni. A Rádió 88 híreit fáj.

0: Akkor megjöttünk. Bocsánat, kívánunk a jó reggelt ért is.
1: Jó reggelt, hogy arrébb rakom ezt a szót.
0: Légy szíves, rakjad arrébb.
1: De legalább gurul.
0: Jó, hát akkor, ja nem.
1: Jó, de ez gurul, a másik nem gurul.
0: Másik. Van két ugyanolyan szék a stúdióban, és az egyiknek nincsenek ilyen frankó kerekei, és akkor szoktuk általában tolni. A másikat megemeljük, mert ugye azon megvan.
1: Igen, de egyébként amelyiken nincs kerék, az úgy volt, hogy volt. Csak bejöttünk, és reggelre téglán volt az egész.
0: Hallod már itt is?
1: Azért ezt mondom, hogy ez veszélyes környék, Alsóváros mindig is a gettó része.
0: Na kérem szépen, ma borterezünk, hiszen...
1: Nem
0: megyek vissza! Jó, nyugodj meg! Na. Szóval, hogy ma borterezni fogunk egy kicsikét, hiszen...
1: Jön majd a vendégünk, Rácz Attila.
0: Bizonyám, 8 óra után, és hát indul.
1: Aki egyébként... Városkép?
0: Igen, Szegedi Városkép és Piac Kft.
1: Én tudtam, csak nem tudtam, hogy tudod-e.
0: Hát én ne tudnám.
1: Egyébként fogalmazom. Ne hülyeskedek. Szóval a Városkép szóval, vezetője, nyit, így, jön
0: nyit,
1: hozzánk.
0: Nyit ma a dolog, és ahogy elnéztük az időjárást, majdnem, hogy jó lesz. Így a következő szedőcsözök péntek, szombat, vasárnap, hiszen addig tart a bortér.
1: A bortér általában jó szokott lenni. Tehát az idő nem nagyon volt még, hogy belerondított bármi. Én úgy emlékszem.
0: Volt eső 2-3 évvel ezelőtt. Aha, volt, amikor kicsit
1: ilyen esős volt. Ilyen szemerkélős valami volt, nem?
0: Tehát hogy nagyon áztató nem volt.
1: Hát az más áztatott.
0: De hogy nem volt ez a szabadtéri építésbontásban, de ebben te ügyes vagy, nem nagyon volt váltás, igaz? Tehát nem volt az üres a tér. Nem, ahogy elvitték az utolsó csavart a szabadtériről, jöttek a... építeni.
1: Hát gyakorlatilag a szabadtéri összeköti a borfesztivált meg a borteret, mert ugye ahogy vége van a borfesztiválnak, és annak a bontása majdnem, hogy véget ér, tényleg. Akkor indul el.
0: Igen, mert ott ugye
1: szabadtéri...
0: május 21 Szeged napja, és ott még utána van valami.
1: Tehát május 21 Szeged napja, és az azt követő hétfőn szokott elindulni a kiszállítása a szabadtérnek, tehát a nézőtérnek is, valamint a színpadnak, mindennek. Okay. Tehát ez gyakorlatilag teljesen összeér.
0: A borfesztivál és a bortér közt van a szabadtéri pont.
1: Így van. És majdnem, hogy napra pontosan, tehát a szabadtéri bontással pedig azért kell elkészülni időbe, mert kezdik építeni a borteret. Szóval ez teljesen összeért. Májustól szeptember végéig a dombtér az teljesen. Tehát ott is tervezni semmit. Szóval, hogyha...
0: Szép esküvői képeket akarsz, akkor ne ott.
1: Oda akart egy magánfesztivált, vagy szeretnél...
0: Magánfesztivált? Hát, az milyen a magánfesztivált?
1: Az, hogy eldöntött, hogy mondjuk te most csinálsz majd fesztivált.
0: Én kitalálok valami.
1: Este. Igen.
0: Egy underground hip-hop zenei fesztivált szeretnék csinálni dombtéren.
1: Igen.
0: Nagy igény lenne rá.
1: Kedd délután. És akkor behívjuk a süli bandéket a streetballal. Valahogy összekötjük ezt az egészet.
0: Nem hülyeség.
1: Igen, és ezt nem fogod megkapni. Szóval a dombtér az így stipi-stopi.
0: Az úgy
1: és akkor mindenki dupla stipi-stopizza, aztán rájön a bortér a triplával, és akkor utána szabadul fel a tér.
0: Jó,
1: tehát bárki le akarja fotózni,
0: azt
1: akkor...
0: Azt majd elmeséljük ezt a történetet, hogy most is lesz majd, szerintem az Attila fogja mondani, hogy lesz egy ilyen szünet. Egy ilyen szünet, amikor Mise van bent. A domban, hogy akkor így van, akkor van egy ilyen kisebb csendszünet kint, hogy ez miért van. Jó? Hogy aki kíváncsi rá erre a történetre, azt tartson velünk, mert ezt el fogjuk ma reggel mesélni, még mielőtt idejön az Attila.
1: Az igazság az, hogy annyira közel van hozzánk ez a sztori időben, hogy még csak azt sem tudom eldönteni, hogy igaz-e vagy sem, de én úgy tudom, hogy igaz. Szóval...
0: Figyelj, én simán lehetem ezt képzelni.
1: Szóval ezt fogjuk elmesélni.
0: Ezt el fogjuk mesélni, úgyhogy így készüljetek. Ma reggel is mindenkinek jó utat kívánunk. 6 óra van kereken, akkor amikor azt mondják, hogy 6 óra van kereken, úgyhogy így. Ma jó reggelt.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, ma a napsütésé lesz a főszerep. Mától egy hétig ingyen utazhatsz forgalmi valahelyi járatokon. Befejezték a felújítást a Gábor Dénes iskolában, és elkezdődött a Jó Estét Nyár, Jó Estét Szerelem színházi olvasópróbája. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 16-án Fáy Bernitől. Mától egy hétig ingyen utazhatsz a családoddal a helyi járatokon, ha felmutatod a forgalmi engedélyedet. A Szegedi Közlekedési Társaság is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét autómentes napi rendezvényéhez. Azért, hogy ez idő alatt a tömegközlekedést népszerűsítsék, minden érvényes autós forgalmi engedély 2 felnőttnek és 3 gyereknek biztosítja az érvényes utazást. Knezevics Viktor, az SKT ügyvezetője hozzátette, ez érvényes a trolikra, villamosokra, buszokra, de még a tram-train szegedi szakaszára is.
5: Az autómentes napon elsősorban szeretnénk megmutatni, hogy a közösségi közlekedés valódi alternatívát jelenthet a városi autózással szemben. Nem várjuk el azt, hogy mindenki az egyik napról a másikra letegye az autót, de már az is nagy eredmény lenne, ha ezen a napon valaki kipróbálja, milyen villamossal, trolival vagy autóbusszal eljutni a céljaihoz.
4: Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. A Szegedi Tudomány Egyetem két oktatóját, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot is megválasztották. A parlament a képviselők kétharmadának szavazatával titkos szavazáson jelölte ki az új alkotmánybírókat 9 évre. Érdemes elkerülni a Bérkert utca elejét, megkezdődött az új szegedi vízvezeték felújítás. A vízvezeték csere a Temesvári körút Bérkert utcai lámpás kereszteződést is érinti. Várhatóan december közepéig nem lehet a Temesvári körútról és a Bertalan hídról sem a Bérkert utcába bekanyarodni, illetve a Népkert sor irányából nem lehet egyenesen átmenni a Bérkert utcába. A 71-es és a 71-as buszok behajthatnak. Az autósoknak érdemes a balfasor és a középfasor felé kerülniük. Egyre több a vendégmunkás Szegeden. Mihálik Edvin az Összefogás Szeged jövőjéért frakció vezetője és Fodor Antal képviselő indítványozzák, hogy az önkormányzat vizsgálja felül, hol lehet munkásszállót létesíteni. Befejeződött a csaknem egy évig tartó felújítás a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Technikum és Szakgimnáziumban. A több mint 1,3 milliárd forintos kivitelezési értékű projektben korszerűbb és energetikailag hatékonyabbá vált az iskola, sőt új közösségi teret és egy modern IT-centert is kialakítottak. Erdély Margit főigazgató hozzátette, a bútorok és oktatási eszközök nagyjából ötöde már megérkezett, de még csaknem 1 milliárd forint értékű informatikai eszközfejlesztés van kilátásban.
6: Egy olyan új lehetőséget, egy olyan közös jövőt adunk a fiatalok számára és az oktatók számára, ahol remélem, hogy öröm lesz az oktatás és öröm lesz a tanulás. Azt hiszem, hogy elmondhatom, amit a Krúdinál is, imád a hívén is készen áll a 21. századra.
4: Elkezdődött a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című produkció olvasó próbája a Szegedi Nemzeti Színházban. Fejes Endre azonos című kisregényét Forgács Péter rendezi, a darab október 30-ától látható a kis színházban. Az olvasó próbán a színészek megismerkedtek egyebek mellett a darab eredetével és a rendező színpadi elképzeléseivel. Annak ellenére, hogy a történet a végén tragédiába torkollik, Forgács Péter arra törekszik, hogy a darab a játékossága miatt legyen nézhető a közönségnek.
7: Egy ártatlan embert ismerünk meg, aki a végére bűnössé válik. Ez egy megtörtént eseten alapszik, amiből a Fejes Endre kis regényt ír. Tehát mi is ezt a történetet akarjuk elmesélni. Ez egy kvázi zenés darab, de hát úgy zenés, hogy egy prózai színdarabba van 12 dal bele illesztve.
4: 4 fát vágtak ki a szegedi Vértói úton, miután szakmai és műszeres vizsgálatok szerint veszélyessé váltak. Az önkormányzat szerint további fakivágás jelenleg nem indokolt, a kivágott fákat pedig pótolják. Világcsúcsot állított fel Szegeden egy nyugdíjas karate klub, számolt be a Szeged TV. Az új szegedi sportcsarnokban 234-en mutattak be egyszerre egy negyedórás gyakorlatsort. Sihán Zsiga Zsolt elmondta, hogy több száz szépkorú jár hozzá edzésekre, és élvezik a rendszeres mozgást. Több mint 370 méteren újították fel és aszfaltozták újra a Kossuth utcát Domaszéken. A fő utcát az óvodával összekötő útszakaszt emellett ki is szélesítették egy fél méterrel. A rekonstrukciót a versenyképes járások programban valósították meg. Sziráki Krisztián polgármester szerint, ha lesznek további források, akkor a kül- és belterületeken is szeretnének további útfejlesztéseket végrehajtani.
8: Az utcának a felújítása azért is volt fontos, hogy az óvodának a megközelítését elősegítsük. Ez a fejlesztés beleillik Domaszéknek abba a úthálózat fejlesztési programjába, amely az elmúlt időszakban több mint 10 kilométernyi szakaszon valósult meg, kül- és belterületen egyaránt.
4: Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a Mindenki Magyarország a Néppárt indulni fog a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választáson, majd a 2030-as országgyűlési választáson is. Hódmezővásárhely polgármestere a Kontrollnak elmondta, hogy Orbán Viktor leváltása még nem elégséges, a fideszes módszereket is le kell váltani. Zsombó végzett a legelőkelőbb helyen a település index rangsorában a Mórahalmi járás 5000 fő alatti települései közül. Bordány azonban sokat javított, 735 helyjel került előrébb. A település index szerint a nagyközség már a hazai kis települések felső mezőnyéhez tartozik. A település index vizsgálja a lakossági jövedelem helyzetét, iskolázottságát és az egészségügyi és szociális ellátását. Három embert keres a szegedi rendőrség lopások miatt. Egy férfi a Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Technikum iskola udvari kerékpár tárolójából egy biciklit tulajdonított el. Az esetről kamerafelvétel készült, amelyet a police.hu-n lehet megtekinteni. Szintén fent van a rendőrség oldalán annak a nőnek és férfinak a képe, akik a vasútállomás környékén elektromos rollereket loptak el. A szegedi rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki látja a tetteseket, értesítse őket. Életveszélyes késelés volt egy szegedi kocsmánál szombaton hajnalban, írja a Szegeder. A rendőrség tájékoztatása szerint egy szegedi férfi szóváltás után egy késsel többször megszúrt egy másik férfit, aki súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A 30 év körüli férfit stabil állapotban szállították kórházba.
9: Jó reggelt kívánok, a szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. A GOG ellen folytatja ma az OTP Bank PIK Szeged a Bajnokok Ligája idényét. A szegedi kézilabda csapat tegnap este megérkezett a dániai Svendborgba. Délelőtt közös séta, majd taktikai értekezlet szerepel a programban, este 3:47-kor pedig kezdődik a BL mérkőzés. A szegediek egyébként az előző idényben is összecsaptak már a dánokkal. Tavaly ilyenkor 36-31-re nyertek a kékek a GOG otthonában. Márciusban a PIK Arénában viszont az északiak diadalmaskodtak 37-34-re. Újabb szegedi labdarúgó csatlakozott a Liverpoolhoz. Farkas Patrik érkezését a klub jelentette be a honlapján. A játékos korábban a Tisza Volánt és a Szeged Csanád Grosics Akadémiát is megjárta, de már 2021-22-ben is a Liverpool utánpótlásában játszott. Az angol Premier League-ben szereplő csapatban játszik egyébként Farkas Patrik testvére Erik is, de Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is magyarként erősíti a csapatot. A sportolók viszont nem csak mennek Szegedről, hanem jönnek is ide. Korosztályos válogatott játékossal erősít a Délút STS Deák. A 18 éves 200 cm-es Halasi Őrs a Vasasban kezdte a kosárlabda pályafutását, most pedig tanulmányi kölcsönszerződéssel került a klubhoz. Nyáron tagja volt az U18-as B-divíziós EB-n szerepelt magyar nemzeti csapatnak is. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
4: Ma napsütési lesz a főszerep Szegeden, derült napos időnk lesz. Napközben a legmagasabb hőmérséklet a 26 fokot is elérheti. Érdemes a szabadban tölteni az időt.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen az információkat.
1: Nagyon szépen köszönjük, jó reggelt kívánunk mindenkinek. És egyébként nagy személyes kedvencemmel megyünk tovább majd.
0: Kelvin Harris és
1: nem Dua Lipa. Nem a Kelvin Harris-szel, a Dua Lipával. One Kiss.
0: Azt hiszem, válogathatsz.
1: Hát azért válogatnék.
0: Jó reggelt. 8

0: One Kiss! Jó reggelt kívánok mindenkinek, Calvin Harris és Dua Lipát hallottuk itt a 88-ban, 6.13-ban, ez az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt kívánunk, van egy SMS számunk, és csak azért mondom el, hogy később nekem állandóan elismételni. 0-32-99-88-88, ide várunk mindent, jó? Közlekedési információt, minden. És ahogy látom, már elkezdtek érkezni a szülinapi SMS-ek, ahogy valaki, ha valaki még nem nyert volna tortát a városban, akkor küldjön egy SMS, jó, hogyha valakit fel akar köszönteni, annak majd délután, vagy délben, vagy nem tudom mikor, valamikor lesz a sorsa, nem nálunk, azt tudni.
0: Nem nálunk.
1: Éppen ezért nem is tudom, szerintem a Dávid csinál. Dávid?
0: Dávidnál van szerintem.
1: Jó, tehát azért mondom, Dávid fogja majd kisorsolni a bürgés, az nála van. Jó, lesz nálunk egy játék. Ez egy zenefelismerő játék, énekzere. Ez úgy van,
0: hogy... Én leülök, kávézok még, te ki dühöngöd magad.
1: Nem dühöngök, de hogy dühöngök. Reggel 8-kor én nem fogok ezen. Dua Lipa után nem tudok dühöngeni.
0: Jogos.
1: Zenefelismerő játék, majd küldeni kell nekünk egy szót, amit megadunk, és akkor a szerencsést fölhívjuk. El kell dönteni, hogy vagy az éneket, vagy a zenét hallgatja. Abból lejátszunk neki 10 másodpercet, onnan, ahonnan ő kéri, és akkor, ha rájön, akkor megkapja a Mogyi csomagot, meg a rádiós ajándékcsomagot. Ez így hirtelen egy szuszra. Ha van közlekedési info, az is ide jöhet. Na!
0: Meg vagyunk?
1: Remélem, okay. Mert most már
0: egyébként. Okay, de hát nincs olyan ember, aki ne tudná az SMS számunkat szerintem.
1: Kérlek szépen, nem minden hős visel köpenyt. Ezt ugye tudjuk, ez egy ilyen mondás, és
0: köszönöm
1: rád szépen. Is érvényes ez, természetesen.
0: Ez sem nem.
1: De hogy alapvetően ugye a hősök köztünk járnak, és így van az Amerikában is egyébként. A hős egy minnesotai 82 éves hölgy, Anita LeBlanc. Elmondom az alapsztorit, és hogy miért tartom én hősnek emiatt, és nem is azért, amit egyébként az alapsztoriból ki akart hozni az újságíró, mert hogy ő bekerült az idősek otthonába, és tartottak ilyen ünnepséget, happy hour-nek hívják igazából, amikor berúgnak a nyugdíjasok. Tehát ezt a cikkből az elég egyértelmű kiderül, hogy ők igazából így hívják ezeket az eseményeket. Aha. Random. Na most valahogy kiderült, hogy ők ezeken isznak. Nem is ez a lényeg, hogy isznak, hanem hogy ez egy ilyen hivatalosan, ők ebben az otthonban bulit tartanak, és akkor jöttek a rendőrség, vagy nem tudom, közigazgatás, és mondták, hogy ez igazából így nem törvényes. Tehát, hogy ebben az idős otthonban, vagy hát az állam törvényei szerint az idős otthonokban nem forgalmazhatnak alkoholt, mert ugye ahhoz alkohol licensz kell, aminek nagyon bonyolult, bürokratikus eljárás az útja, hogy ezt megszereztest, ezért ezt nem lehet így csinálni. Tehát, hogy oké. Na, de várjál, a hölgy elkezdett itt turnézni ezzel, és akkor elment ilyen különböző rendezvényekre, és felszólalt az ő érdekükben, hogy már pedig ez megváltozhasson, mert hogy ők csak idősek, és ők még nem halottak.
0: És akkor még emberek.
1: Így és van. Akkor még bulizhatnak.
0: Joguk
1: és
0: van ezért, inni.
1: És várj, hogy belegondolsz, ez így is van, nem?
0: Hát
1: egyszer nincs mind vitatkozni. Igen, lejött egy életet, hagyd döntse már el, hogy mikor issza meg a sajátját, nem? Hogy, de én azt mondom, hogy nyilván az alkoholfogyasztás nem jó dolog, ezt mind a ketten tudjuk, saját bőrön megtapasztaltuk, de alapvetően azzal, hogyha egy idős ember úgy gondolja, 82 éves, hogy most bever még 3 snapsot, akkor verhessen be 3 snapsot, nem?
0: Van.
1: De hát a trükk, várjál, és elérte a célját, de várjál. Ebben mi az egész sztorinak a lényege? Hát az, hogy igazából csak nem szolgálhatnak fel alkoholt az ott dolgozók. Mert ahhoz kell alkohol licensz. Magyarul te akármennyit bevihetnél.
0: Hát, kimész a liquor store-ba, megveszed és visszamész.
1: Igen, csak hogy ez egy idősek otthona. És nem arról van szó, hogy ők le vannak tiltva arról, hogy alkoholt vigyenek be. Akármennyit bevihetnének. Tehát leszalad a boltba, és csak hát ugye... Ez nem lehetsége, mert hát idősek, hát nem szeretnek boltba járni. És a hölgy elért egy törvénymódosítást, hogy abban az államban, különlegesen előre bejelentett időpontokban, maga az idős otthon arra az időpontra forgalmazhat alkoholt.
0: Mekkora kell? De ez, szerintem ez is csak az Egyesült Államokban
1: lehetséges.
0: Igen,
1: és ebben az a királyság, ha belegondolsz, hogy igazából nem arról volt szó, hogy te nem vihetsz be. De ő végig tolt egy akkora turnét, egy akkora szabadságharcot az egészből, hogy az állam már inkább azt mondta, hogy megszavaztatjuk, okay. Nem is az állam, hanem ugye ott a képviselőtestület, gondolom ott is vannak ilyen önkormányzatszerű működő dolgok, vagy működésre, mindegy. És akkor ő ezt megszavaztatta, és valami 127-1 arányban megszavazták ezt a törvénymódosítást, úgyhogy mostantól hivatalosan, amikor a happy hour van, be van jelentve ebben az idősek otthonában, akkor hivatalosan is forgalmazhatnak nekik alkoholt.
0: Hát ez
1: nem zseniális. Kell elmenni a boltba, de érted, hogy...
0: Tehát kigrundoltál, hát ez ilyen.
1: Tehát... beszédeket tartott ezért, megírta a beszédeit, nyilván átnézette valakivel a beszédeit, ebbe iszonyatos energiát ölt, abba az energiából, amit ebbe beleölt,
0: százszor emeltett volna boltba.
1: De nem, ő azt mondta, hogy ennél neki ez többet ér, és igaza van.
0: Nehéz ez, amit mondani. Nagyon szép munka.
1: Mindig azt mondom, hogy tényleg a lustaság viszi előre a világot. De nem, ha belegondolsz, minden csak a lustaság miatt van.
0: Igen.
1: Távirányító, autó. Az űrutazás nem tudom miért van, de... Csak a tűzijátos. Annak semmi értelme. De érted, az állatkert is azért van. Hát ne kelljen már oda elmennem most.
0: Afrikába csak azért.
1: Afrikába.

0: egy jó Carson Komai reggelre.
1: Jó reggelt.
0: Kék hullám kempinget hallottuk. Berni már is érkezik a friss infókkal. Ma pedig olyan jó idő lesz, hogy le a kalappal, igaz?
1: Jelen pillanatban 12 fok van, és majd melegszik egészen. Mindjárt megmondom, meddig már elfelejtettem nyitni. 27-ig.
0: 27-ig.
1: Jó reggelt.
0: Pedig még csak 22 van.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
6: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
7: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbase Master. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
8: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a

0: Szegedi család kap szociális tűzifát az önkormányzattól.
1: Szegedi tükör. A város és lakói.
2: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
3: Drágám, kimegyünk a teraszra egy pohárkával meginni?
4: Hova? Terasz? Jó vicc.
5: Itt a jó idő. Ne csak álmodozzon. Az ácsfás fiúkkal valósítsa meg elképzeléseit. Vállaljuk teraszok és árnyékolók 3D tervezését, gyártását, kiszállítását, sőt, a kivitelezésben is segítünk. Ha pedig szeglemezes vagy hagyományos tetőszerkezetre van szüksége, akkor is tudja, az ácsfás fiúk majd megoldják. Részletek ácsfa.hu.
6: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk. Spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinok. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
7: Használd az eszed. Új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
8: Neked kacat? Másnak kincs. Vasárnap ismét vár a mastéri használt cikkbörze. A nagycsarnokban gazdát cserélnek a megunt, de még használható otthoni kacatok, háztartási eszközök, ruhák vagy játékok. Ha szeretsz nézelődni, akkor ott te helyed a nagycsarnokban vasárnap 8 órától a mastéri bőrzén.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
11: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
10: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az ottobok karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán vagy az aktívprotetika.com oldalon lehet.
13: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024, sshomedesign.hu.
14: Mai beszélgetésünk egy olyan projektről szól, amely az Interreg Via IPA Magyarország-Szerbia program keretében az Európai Unió pénzügyi támogatásával és hazai társfinanszírozása mellett valósul meg. Zenei fesztivál lesz ismét az Opus Tessali Nemzeti Történeti Emlékparkban. 2022 után idén újra Sunset Picnic, amelynek már volt egy első felvonása nyáron, és jön az őszi. Erről beszélgetek dr. Kis Róberttel, az Opus Tessali Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatóhelyettesével. Miről is szól mindez?
15: Ez a rendezvény alapvetően egy zenei rendezvény, egy DJ fesztivál, és alapvetően a célja az, hogy fiatalokhoz szóljunk, és a fiatalokat bevonzuk ezáltal is, népszerűsítjük az emlékparkot.
14: Kik lesznek az őszi Sunset Picnic fellépői?
15: Lotfi Beggi és Wilcox, ők lesznek azok, akik az őszi, tehát a szeptember 18-ai Sunset Picnic rendezvényen fel fognak lépni.
16: Figyelj, szerinted ki a legokosabb a bortéren?
17: Rózi.
16: A láma?
17: Persze, iszik egy pohár bort.
16: És?
17: Nem vezet.
18: Ne legyél láma, vagyis ebben pont legyél. Ha bort ér, tedd le a kocsi kulcsot. Borozz, kóstolj, bulizz. Mi pedig elviszünk, és haza is viszünk.
17: Rózi már döntött.
16: És te?
18: Azaz este emlék legyen, ne rendőrségi ügy. SKT. Te borozol, mi vezetünk.
19: Ez reklám volt.
20: Elkezdődött a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című produkció olvasó próbája a Szegedi Nemzeti Színházban. Fejes Endre azonos című kisregényét Forgács Péter rendezi. A darab október 30-ától látható a Kis Színházban. Érdemes elkerülni a Bérkert utca elejét, megkezdődött az új szegedi vízvezeték felújítás. Az autósoknak érdemes a balfa sor és a közép

0: fa sor felé kerülniük. Előállították Jellinek Dánielt, a hetedik leggazdagabb magyart a csaknem 10 milliárd forintos Volánbusz ügyben. Mellette szintén előállították a nyomozók a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját, Szívek Norbertet. És nevet váltott a South Park, újra Trumpot figurázza ki a sorozat. Az alkotók bejelentették, hogy az animációs sorozat következő évadának idejére átnevezik a műsort South Amerikára, utalva az amerikai elnök azon törekvéseire, amelyekkel több földrajzi helyszín hivatalos elnevezését is megváltoztatta. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Berni, köszönjük szépen az infokat. Köszönjük. Közben anonim hívott minket, hogy a Vértai úton elcsaptak egy rollerest, úgyhogy ott zajlik a helyszínen, és egyelőre ott némi torlódásat kell számítani. Bár mondjuk még csak fél hét van, úgyhogy még arra jönnek, reméljük, hogy ott az rendeződik, illetve különösebb baja nincs úgy senkinek. Aztán kaptunk egy SMS-t is.
3: Igen, a Belvárosi hídtől a Széchenyi tér felé a Nagyposta sarkán még mindig kint van a kerékpáros tiltó tábla, miközben az ellenkező irányból nincs tiltás, és a Széchenyi téren is át lehet már haladni, így a kerékpáros vagy szabálytalan, vagy kénytelen felhajtani a járdára a trolli megállóban a várakozó emberek közé. Jó lenne, ha ezt rendeznék az illetékesek. Hát,
2: igen, ezen nem tudom, hogy mit csinálni. Figyelj, a legjobb, én a belvárosban leszállok a bicikliről, áttolom. Sőt, ezt a Széchenyitérkörnek lezárom ott valahova, azt ott intézem a dolgomat gyalog, tehát hogy gyorsabban végzek.
3: A biciklire behajt az a trolli megállóba, akkor lass is legalább előtte.
2: Ennyi. Igen. Vagy ne menjél trollival, biciklivel egyszerre, mert azt nem lehet. Jó, ha bármi van, szóljatok, kösz.
1: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
2: Na, jön a Donnynak a haverja, Teddy Swims.
3: Én nagyon kedvelem ezt az úriembert. Nagyon jól énekel egyébként.
2: Nem hát csak, mondjuk nem énekesként fel, nem baj az
3: nem,
2: egyébként.
3: Nem csak felvétel, hát azért nem, nincs Children of Distance. Na ugye, az szar. Teddy Swims, Mr. Know It All. 8-ban, 8.

0: Hearthstone. Tűzkő. 6:38 van. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Szevasztok.
1: Jó reggelt. Szia Gedzó. Szia Berni.
0: Hello Dani.
1: Ez a Mega.
0: Na, szűrület reggel.
1: Jönnek a szűnapi SMS-ek.
0: Nagyon jó, látod? Csak egyszer kellett mondani. Akkor még annyit gyorsan elmondunk, hogy ma, ha minden jól megy, akkor befejeződnek a munkálatok a Kávária Sugárúti vasúti átjárónál.
1: Ha minden jól megy.
0: Így
1: ez
0: van.
1: A Herkulesben van. Ha, meg tudja.
0: Nem. Igen, ha.
1: Pekés pánik.
0: Ha befejeződik, akkor holnap reggel már ott lehet menni. Egyelőre még ezt nem akarjuk elkiabálni, hiszen lásd Széchenyi tér, ott is olyan szép kötbérek voltak, hogy
1: azóta is tapsolnak,
0: igen. Négyen. Még nem sikerült teljesen jól megcsinálni, csak úgy voltak vele, hogy ezt a kicsit már most itt majd megcsinálgatjuk valahogy.
1: Lehet, hogy kötbér addig szólt a levonulásig, nem? Tehát csak gyorsan levonultak, de
0: gyorsan mentek innen, hogy ne lássák, így vagy.
1: Gyerünk le.
0: Kész, átadtuk. Meg, és akkor így szokott ezt tötni. Szóval, hogy most még nem akarjuk ezt elkiabálni, de lehet, hogy holnap reggel már ott lehet közlekedni. Ezt csak azoknak mondjuk, akik most is már Kecskéstől felé mennek, vagy a másik oldalon mennek. Úgyhogy így. Na, közben beszélgettünk egy néniről, aki frankon kigrundolta magának, illetve maguknak egy Egyesült Államokbeli idősek otthonba, hogy ne kelljen kimenni neki alkoholért a boltba. Azt oldják meg a személyzet.
1: Igen, de mindezt úgy csomagolta be, mint hogyha a szabadságharcot hívna, tehát mint hogyha ők, mint idős emberek az idős otthonban le lennének tiltva a bulizásról. Abszolút nem erről volt szó, csak arról volt szó, hogy a törvény azt engedi, hogy magadnak vidd be, nem az, hogy felszolgálják neked az idős otthonban dolgozó, gondolom ápolók, nem? Tehát nem erről volt szó, hogy ők hoznak neked, és mivel hát ezt ő nagyon sérelmezte, ezért elindult egy ilyen tényleg ilyen kampányturnéra, gyakorlatilag, hogy törvénymódosítást eszközöljön ki, és sikerült is neki egyébként. Söprő arányban megszavazták ezt a törvénymódosítást, úgyhogy már lehet alkoholt felszolgálni azokon a napokon, amikor megjelenik, hogy a nyugdíjasok happy hour-t akarnak. Szerintem szenzációs azért. És figyelj, ilyeneket mondott. Zseni. Attól, hogy idősebbek vagyunk, és idős otthonban élünk, nem kellene, hogy kevesebb szabadságunk legyen, mint bárki másnak.
0: Arról
1: beszélsz, asszony, hogy az ápolók egy tálcán hozzák be neked a koktélt. Érted? Szóval nem arról beszéltünk, hogy nem lett, de mondom, zseni. Tehát ez tényleg politikusnak született a hölgy. Szerintem bánta is, hogy 82 éves korában kezdett ebbe bele, mert hatalmas karrierje lett volna egyébként. Az öregedés nem jelenteti azt, hogy le kell mondanunk az életünk során élvezett szabadságjogokra.
0: Igen, ezeket hogy cifrázd meg azt, ami ilyen tök egyértelmű, de úgy add elő, hogy az neked legyen igazad, és közben többiek meg elszégyeljék magad, hogy hát mi ilyet nem is csináltunk, hogy így beszabályoztuk volna, hogy jogilag, de hát na mindegy.
1: És utána, amikor elérte egyébként, hogy ezt megcsinálják, ezt a törvénymódosítást, akkor még nyilatkozott egyet utána, hogy nagyon jó hangulatot teremt, amikor kimondjuk, hogy ma happy hour van.
0: Persze,
1: hogy jó hangulatot teremt. Egy jó ital pedig csak még kellemesebbé teszi azt az egészet.
0: Ez igen.
1: Mert ő ugye azt mondja, hogy amit egyébként mindenki, tehát elképesztően, hát hogy ugye, hogyha iszol, akkor kicsit oldódnak a gátlások, és jobbakat, mélyebbeket beszélgetsz. De hát ezt ki nem tudta, érted? Szóval,
0: igen, és ez hol van helyileg az Egyesült Államokban?
1: A hölgy minnesotai, az, hogy maga az otthon hol van, azt mindjárt megnézem, de...
0: Minnesota is környék. Azt hiszem, hogy Kalifornia, mert Kaliforniában vannak...
1: Champlini, amire Choice idős otthon.
0: Na, majd mindjárt megnézem, hol van az helyileg. Szóval, hogy azt hiszem, hogy Kaliforniában ott vannak jó borok, csak hogy átkössük így a borteres történetre, mert nem tudjuk, hogy mit fogyasztanak, mert ugye általában ez a koktélozás vagy valami, de ugye azt is tudjuk, hogy bizonyos százalékú alkohol van a szervezetben, az téged így sokkal jobban pörget. De
1: én is
0: nem
1: látom
0: szabad
1: a filmet.
0: Igen, még egy kört mindenkinek című filmről beszélünk. Aki még nem látta, nyugodtan nézze meg. Zseniális szerintem. Ott ugye az van, hogy tanárok össze... Tehát megtalálják ezt a cikket.
1: Metrikkezzen,
0: és így megtalálják ezt a cikket, hogy ez így jó. És hát hogy nem a torrent tanára, meg egy kicsit túltolja aztán a...
1: És úgy gondolták, hogy letesztelik, és akkor ugye arról szólt az elmélet ebben a filmben, hogyha bizonyos alkohol százalékon tartod a véredet, tehát a véralkohol szintedet bizonyos szinten tartod. Ez nem arról szól, hogy szétessél, hanem hogy azon tartod, és még egyszer mondom, ez egy film. Akkor egy kicsit oldottabb leszel, tehát hogy javítod magad, az életminőségedet javítod, és az emberi kapcsolatot javítod. Nyilván ez abszolút nem így lesz a filmben.
0: Szóval mondom, és a tornatanár az, amelyik így úgy gondolja, hogy szintet lép.
1: A feleségemet ezzel én is kísérleteztem. Egyrészt nem tudod azon a szintet tartani, ami ajánlott. Abszolút nem. Ez minden délután elbuksz. És semmilyen kapcsolatot nem javul semmivel.
0: Jaj.
1: Ezt én, tehát ez határozottan kimenem jelenteni.
0: Harry Styles.

0: Walter Melon Sugar, ő volt a Harry Styles. Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Na,
1: én is.
0: Nézzük meg, hogy mit írnak az újságok az interneteken. Szegeder.hu-n, kérem szépen Széchenyi téren, aki arra járt, látja, hogy a homlokzatot javítják. Rettetes módon, elméletileg a többi részét is ő fogják ennek újítani, ráadásul valami hőszigetelő festékkel újítják ezt fel, hogy ez mi is, meg hogy is, a szegeder.hu-n van erről egy cikk.
1: A szeged.hu írta meg, hogy újra bejegyzett egyház lett az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. 2012-ben vesztette el az egyházi jogállását, elvette tőle a Fidesz, és most hál' Istennek visszakapta, ugye Iványi Gábor a lelkész ennek az egyháznak. Hát aki... Tehát kevés ember csinált több jót nála szerintem. Úgyhogy ez egy nagyon jó hír mára.
0: Így van.
1: Szeged.hu írta meg.
0: Oké. Okay. Sean Paul jön.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Kaculávja! Szevasztok!
1: Jó reggelt!
0: 6 óra 50 perc van. Hamarosan érkezik Berni friss információkkal. Kérdeztem volna, hogy állunk a Kálváriával. Holnap már járható-e? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mi úgy tudjuk, hogy holnaptól már járható, de hát ez nem rajtunk múlik, ugye?
1: És szeptember 16-a van, 27 fok lesz maximum, jelen pillanatban kb. 14 van, és 1018 a HPA.
0: Ú, egy jó HPA.
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
3: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
3: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: Fáj a fogad, vagy csak tökéletes mosolyra vágysz? Irány a Dentaláb fogászat! Már Algyőn és Szegeden is várunk! Felejtsd el a rettegést! Nálunk hang nélküli, lézeres fogfúrás és fájdalommentes gyökérkezelés vár. Sürgős az ügy? Akkor azonnal fogadunk! Kényelmes, ragasztó nélküli, kivehető fogsorainkat pedig már ezrek imádják. Dentaláv. Mosolyog bátran. Foglalj időpontot még ma. Dentaláv.hu.
7: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
8: Szeptember 18-án egy felejthetetlen bárindító élő DJ-szettel indítjuk be az őszi estéket.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-10.
9: Vigyázz! Kész! Continental! Most vasárnap újra jön a jótékonysági Continental Futófesztivál. Vadonatúj helyszín, még több élmény, ötféle egyéni és két csoportos táv. A házigazdák Katus Attila és DJ Náksi. Nevezz online a program oldalán vagy a helyszínen. Találkozzunk most vasárnap reggel az Új Szegedi Ligetben.
10: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
11: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
12: 6. prémium piac piknik Szegeden.
11: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig guacamole krémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium piac Facebook oldalán.
13: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van.
14: Nyugi, csak a padló árak.
13: Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakay Nándor utca 29.
15: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
16: VLKR Kft.
15: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
2: Ez reklám volt.
17: Több mint 370 méteren újították fel és aszfaltozták újra a Kossuth utcát Domaszéken. A fő utcát az óvodával összekötő útszakaszt emellett ki is szélesítették egy fél méterrel. A rekonstrukciót a versenyképes járások programban valósították meg. Sziráki Krisztián polgármester szerint, ha lesznek további források, akkor a kül- és belterületeken is szeretnének további útfejlesztéseket végrehajtani.
18: Az utcának a felújítása azért is volt fontos, hogy az óvodának a megközelítését elősegítsük. Ez a fejlesztés beleillik Domaszéknek abba a úthálózat fejlesztési programjába, amely az elmúlt időszakban több mint 10 kilométernyi szakaszon valósult meg, kül- és belterületen egyaránt.
17: Idén is nyereséggel zárt a szén, írja a szeged.hu. Csak nem 110 ezeren bulisztak 4 nap alatt a szegedi partfürdőn. Kolonics Erika főszervező elmondta, hogy látogató számban is egy picit többen voltak, mint az elmúlt évben, és a nyereség is nagyobb lett az elmúlt évnél, ami a mostani fesztiválipari helyzetre való tekintettel szerinte nem kis eredmény. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek. Olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. És újabb szegedi labdarúgóval kötött profi szerződést a Liverpool. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Farkas Erik után Farkas Patrik mutatkozott a klub U21-es csapatában a Premier League 2-ben a West Ham United ellen. A 20 éves labdarúgó karrierjét Szegeden kezdte a Seoul SC-ben. Öccse szintén a Liverpool utánpótlásában játszik, az U18-as csapattal készül jelenleg. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen az infokat, már is találtunk egy reggeli témát magunknak. Nem a hírekből, hanem csak így külön. Na, azt mondja, hogy Mona küldött nekünk korábban egy SMS-t azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a Kálvárián, nem tudjuk egyelőre. Megpróbáljuk kideríteni ott a MÁV szakemberektől, hogy mit sikerült ott alkotni, illetve az mondjuk kevésbé érdekel minket, hanem hogy átadják-e az átjárót, mondjuk, és akkor hónap reggel már lehet ott közlekedni.
1: Na, kb. Egyébként.
0: Más nincsen, dugul a helyzet, ahogy szokott volt renni. Reggel a Vértai úton volt korábban egy rolleres gázolás, reméljük, hogy ott már rendeződött a dolog, de az összes bevezető, hát ahogy szokott volt lenni, hát, reggel. Gondolom, akik jönnek be ilyenkor, mondjuk nem tudom, ott a Makai Szőregén, mondjuk még csak 7 óra lesz, de hogy ott már azért ismerik egymást szerintem arcról, nem?
1: Így
0: vagy
1: van.
0: Autóról, vagy rendszámról, vagy valami. Á, nézd, itt van megint a piros, nem tudom.
1: Kicsit. Aki közlekedett már Szegeden, azt tudja, az Algyői út kezd bedugulni, Makai út, Szőregi út, Szabadkai út, Dorosmai út, és a belváros, és a hidak.
0: Hát ennyi. Jó utat. Na kérem, alásson. Na, na, na, na, na. Ez az alt fog jönni most.
1: Eminem következik majd a Without Me-vel, ez a mega jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt a Gedzó, itt a Berni, meg itt vagyok én is.
0: Mindenki itt van, aki számít. Jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt.
0: Ti is.
20: A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készítünk az

0: Hallucination. 7 óra 5 perc van, meg egy kicsi. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt.
0: No, hát bortelezni fogunk, hiszen 8 óra után érkezik majd Rácz Attila, a Szegedi Városkép és Piac Kft. Vezetője, és vele beszéljük meg, hogy mi is lesz, hogy is lesz, és állítólag lesz valami indokolatlan láma is. Az indokolatlan lámát pedig, hogyha valaki nem tudná, a Twin Peaks című sorozatból keresse. Na!
1: Jó, a szeme pedig sötétkék.
0: Állítólag, de ez sem biztos, hogy teljesen igaz. Na, szóval, arról beszélgetünk, hogy a Domtéren lesz majd ott egy kicsit csönd, és annak ígértük, hogy elmondjuk a történetet, hogy ez hogy is alakult ki. Ugyanis miközben a Domban történik a mise, közben kint nincsen semmi se, csak hogy így mondjak valami rettenetesen rossz valamit írege. Szóval, hogy így csönd van, az azért történik, mert hogy volt egy darab a szabadtérén, és akkor még ugye ez a rendelet nem élt, amikor is, nem mondjunk nevet, az egyik rendező...
1: Nem ma volt, ez jó régen volt.
0: Ez régen
1: már. Igen, ez egy régen.
0: És az egyik rendező rendezte ott a darabot. Na most próba közben valami nem tetszett neki, elsőre. Aztán másodjára sem nagyon tetszett neki, és ott már egy kicsit erősebben emlegetett mindenkit, akit lehetett. Az úr nevét is a szájára vette, maradjunk annyiba.
1: Maradjunk annyiba, és repült a mikrofon.
0: Szóval, hogy egy...
1: A legkacifántosabb ordenári, mondatban...
0: Na most ugye, bent mit hallottak a Domba? Tehát, hogy ott éppen ment a...
1: Hát és most azt mondtam,
0: stb. Hogy ilyen, ez körülbelül ezen a hang, valahogy így. Majd kívülről ugye beszivárgott az a hang, amit ugye mikrofonba kint erősebben lehetett hallani, tehát kívülről bejött az, hogy azt a betyár, és itt aztán ezt is ki kellene sípolni, hogyha lenne ilyen sípunk, de a lényeg, hogy egy ordinári káromkodást az úr nevével így sikerült a rendező úrnak ezt így megcsinálni. Nyilván bent, aki bent volt a misén, az ott abban a pillanatban kapott egy kettes erőségű szívinfarktust, amikor ezt meghallotta. Gondolom, aki tartotta a misét, ő sem nagyon örült ennek, így aztán elő lett vezetve az, hogy akkor miközben mise van, akkor kint legyen kedves mindenki csöndbe lenni, és ne káromkodjon.
1: Igen, de azért ez már sokadik volt, és az a rendező nagyon sokat járt Szegeden, szóval ez már nagyon sokadik alkalom volt, hogy ez megtörtént, és akkor utána akkor kijöttek ugye az egyháztal, és akkor mondták, hogy mi lenne, hogyha arra az egy órára. Ők értik, hogy kell ez a szabadtéri dolog, de hogy arra az egy órára mi lenne, hogyha nem lenne semmi, és akkor azóta van ugye szünet a szegedi szabadtérén.
0: Igen, azt azért tegyük hozzá, hogy én dolgoztam, és hát akkor mondhatjuk, hogy mi dolgoztunk, és akkor ki is lehet szűrni, hogyha valaki figyelt a héten, hogy mi mit csináltunk a szabadtéren együtt a Danival. Szóval, hogy dolgoztunk ezzel a férfival, és én ugye díszítő voltam, ez gyorsan elmesem ezt a történetet, és a díszítők azok, akik pakolgatják ezeket a díszítő elemeket.
1: Pakolgatják, most rakják. Itt lenne egy díszítő, úgy agyom benne.
0: Oké, okay. Szóval ezek egy nehéz dolog. Ráadásul a West Side, most már akkor mindegy. Szóval a West Side-ba történt a dolog, és annak pedig a díszlete, amikor mi együtt dolgoztunk, az ilyen zárszelvénybe volt csinálva.
1: Igen,
0: tehát rohadt nehéz volt az egész. És ez nagyon sok elem volt benne, és tényleg ez bődületes volt. És akkor ugye vannak jobboldali, baloldali díszítők, ez nem politikai hozzátartozás, hanem a színpad oldaláihoz vonatkozik, és akkor ők ott azt rakják, veszik. És hát miközben tartottak a próbák, egy néptánc gála is oda keveredett. Na most ez úgy nézett ki, hogy amit lehetett, azt így lebontottunk, mindenhonnan, a háttér az, hogy megmaradt. Fölépítették, egy ilyen csiga alakú színpad elem volt bent. Azon mentek föl ott a néptáncosok, azokat csinálták. Azokat meg is voltak már teljesen. Főpróba minden megvolt, másnap előadás. De a mi emberünk kitalálta, hogy mi lenne, hogyha éjszaka így még világítan egyet. Ez annyit jelentett, hogy ezt a csiga alakú valamit ezt onnan lebontottuk, fölhordtuk az összes létező fényből mindent is, ott bevilágították. Azt miután szétbontottuk, a csigát visszaépítettük, ez csak azért, mert ott volt egy annyi idő, és úgy gondolta, hogy ez jó. Ezt nem sok, egy 40 ember munkája volt egy éjszakán építeni, bontani.
1: És látod,
0: nem örültünk neki.
1: És te csak egy nyarat dolgoztál, ugye?
0: Igen.
1: A szabadtérén vagy színházban. Képzeld el, hogy ez egy alap. Ez egy semmi. Ez minden nap megesik.
0: Volt egy férfi, nem mondok nevet, máshol dolgozott, nem Szegeden, de színházban. És nyáron itt haknizott, és ő egy ilyen egészen nagy darab férfi volt. És miután ezt megcsináltuk, ezt a dolgot, úgy gondolta a rendező úr, hogy akkor meghívna minket egy sörre a büfébe. De az emberünk pedig odaállt elé, hát egy 6 feje volt, csak magasabb, és annyit mondott, hogy köszönjük, nem kérjük.
1: Igen.
0: De abban olyan volt, hogy ott még nekem is összeszorult a mindenem is. Tehát, hogy ott...
1: Te még kérted volna, de utána rájött, hogy te se kéred, nem? Hogy...
0: ott elcsattan egy pofon, annak valószínűleg valami nagyon rossz vége lett volna. Így.
1: Ugye, amikor beszéltél arról, hogy mi hangzott el, amikor az úr nevét a szájára vette, akkor mondtad, hogy nem tudjuk kisipolni, és erről eszembe jutott a sztori, amikor még az Alexit dolgozott a kockás, és kitalálták, hogy élő adásban fogják kisipolni a káromkodásokat.
0: Beraktak egy gombot, hogy ezt megnyomják, amikor káromkodnak.
1: Hogy ez mekkora poén, és mindig sikerült a káromkodás után megnyomni a Simpsont.
0: Nem úgy működik az.
1: Úgyhogy mi inkább nem kísérletezünk
0: ezzel. Igen, és ott Alex addig dolgozott annál a rádiónál.
1: Igen, hogy mondjam, mi biztos elbuknánk.
0: Ez tudja, hogy biztos. Oké, 13 fok van, kérem szépen, és 27 lesz a mai napon, úgyhogy erre kell készülni.
1: Vagy 28.
0: Hát,
1: 2018 a HP-ja.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosítás.

0: Szép öreget kívánunk mindenkinek. Játszani fogunk ebben az órában, méghozzá a zenefelismerő játék, aminek még nincs neve, én énekzene nevet adtam neki, de ez még nem végleges, jó?
1: Neve nincs, szóval
0: mindenféle neve volt már neki, a lényeg, hogy fel kell ismerni, hogy valakinek van kedve velünk játszani, hogy küldje el a
1: pöffetek szót SMS-ben, tehát pöffetek 0632...
0: Pöffetek gombát is lehet, hogyha valaki szeretné.
1: Elég a pöffetek. Elég, így van. 0632998888. A zenét kell majd felismerni, előadót és dal címet, jó?
0: Aztán lehet kapni ezt ajándékukat. Na, közben kaptunk SMS-t Bérkert és a Népkert és a Új Hídról lefelé. Mi, hogy merre van lezárva, ez már ugye tegnap is volt.
1: A balra kanyarodó sáv van lezárva, a Bérkertre nem lehet ráhajtani, mert ott munkátok zajlanak.
0: Óvatosan, és akkor most már piros volt a Google térkép, nem sárga című dalt, majd így berakjuk ide. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező prágai látszerészet.
0: Na és akkor, hogyha valaki eddig nem került meg lendületbe, akkor már most fog.
1: Can't hold us down, ez jön most.
0: Bizonyán McLemore-ektől.
1: És Ryan Lewis egyébként, a McLemore most, hogy Bortél, ez azt hiszem 5 éve, józan vagy a Covid óta,

0: mindenit neki, eznek még mindig jó húzása van. Vagy terpesztése, Jolikán?
1: Terpesztése.
0: Akkor jó van, akkor. Bern érkezik friss infoka.
1: 28 fok lesz ma, 14 van jelenleg. Süt a nap, ennyi.
0: Rövid gatya póló.
2: Támogatta a Gyomándrődi német nyílászárógyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben is dolgozol.
4: Mi is?
5: Azon, hogy neked jobb legyen.
6: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
7: Na gyerünk mindenki!
8: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
9: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
10: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyői út 40.
12: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
13: 25 éves a szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
14: Minőségi építőanyag, amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
15: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
16: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk, pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
17: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
18: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
19: Hová mész, kisfiam? Elemér?
20: Nem, Bortér.
19: Hogy megváltozott ez a vicc?
21: Hát muszáj volt neki.
22: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
23: Legyen neked is lámás poharad.
22: Bortér. Minden korty megér egy misét.
24: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
25: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
26: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixát Kálmán utca 20-22 szám alatt.
25: www.plazmapont.hu.
27: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuál terápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuál terápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
28: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok.

0: Hat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika, az egészség partnere a mindennapokban.
1: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
2: 6. prémium piac piknik Szegeden.
1: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvényt támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a prémium piac Facebook oldalán.
3: Szeptember 27-én 17. pacal párba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiát!
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
0: Ez reklám volt.
5: Befejeződött a csaknem egy évig tartó felújítás a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Technikum és Szakgimnáziumban. A több mint 1,3 milliárd forintos kivitelezési értékű projektben korszerűbb és energetikailag hatékonyabbá vált az iskola. Krimi előadás jön a Szegedi Agóra színpadára. A Sherlock Holmes és a nyolc nő esete című darabban a legendás detektív és Dr. Watson kalandjai ezúttal a London város széli botrányoktól neves Blackwood kúriába vezetnek. Az előadást ma este 6:30-kor lehet megtekinteni, de előzetes regisztráció szükséges. Egy hetes razziát indít a rendőrség. Szeptember 16-a és 22-e között a passzív biztonsági eszközöket ellenőrzik Magyarország közútjain. És Japán történetében először már több mint 100 000-en vannak, akik betöltötték a 100. életévüket. A 100 évesek klubjának 88%-a nőkből áll. Az eredmények örömteliek, ugyanakkor rávilágítanak Japán súlyos demográfiai problémájára. A Rádió 88 híreit Fájbernitől hallottad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Köszönjük szépen az infókat, közlekedjünk egy picikét, minden be van állva. Nagyjából ezt tudjuk mondani. Dánia?
7: Be.
6: Hát akkor jó utat kívánunk.
0: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matraca közlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
6: Még egyszer elsorolhattuk volna azokat, hogy melyik helyeken van torlódás. Mindenhol torlódás van.
7: Mindenhol van torlódás.
6: Meg aki ott ül, az nem vesz ezzel.
7: Ahol lenni szokott, az most is van.
6: Jó? Így van.
7: Maybe you are the problem. Ezt hányszor hallottam. Abba megszkövetkezik.

0: Ez volt a Taktó Jó Itt a Rádió 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: Dániel, mert csukja az ajtót, csinálja, intézi, ahogy kell. Na kérem szépen, borterezni fogunk. Ha valaki rámegy a Bortérnek az oldalára, ez a bortér.hu, akkor lát egy órát, 9 óra, 55 perc óva start. Úgyhogy ennek kapcsán aztán érkezik majd 8 óra után Rácz Attila, Szegedi Városkép és Piac Kft. Vezetője.
1: Ügyvezetője. Így van. Születi felvonulásra kezdődik egyébként majd. Bezonyám.
0: És?
1: Bezonyám.
0: Nagyon reméljük, én már azt az információt tudom, hogy lesz most. Nem most, hanem majd
1: most.
0: Majd 9 óra múlva, de lesz most, ami ugye, hát az is olyan, hogy a nagy mennyiségben nem fogyaszt. Tehát az olyan, hogy elkortyogatod, mert jó. De azt az a nagy mennyiségben, az körülbelül olyan, azt a nagy mennyiségben fogyasztod a mustat, az körülbelül ugyanazt a hatást fejti ki, mint hogyha szilvát langyos telje. Tehát, hogy az ilyen higany.
1: Igen, én nem jó. Úgy hallottam, hogy azzal óvatosan kell bánni.
0: Gyors, az gyorsan átmos által.
1: Az, amik nem kézbor, tehát ami az erjedő szőlő, nem?
0: Ugye? Nem, az gyakorlatilag nem, mert ugye az van, hogy most és a most, meg a bor közt van még talán a murci, igen? És akkor az már ott, az már erjed. Tehát, hogy a most az, ami...
1: Most az, ami éppen lejön.
0: Ki van belőle préselve, az megiszod, az már... Így van. Gyakorlatilag nagyon van alkoholtartalom, amikor már kezd kicsit már megindulni, akkor van murci fázisban, és utána lesz belőle bor egy idő után, hogyha az úgy van. Na, közlekedjünk egyet, Dániel, mert az előbb már közlekedtünk. Ha minden jól megy, akkor...
1: Legalábbis nem voltunk alaposak.
0: Nem voltunk alaposak, de leginkább én nem. Niki itt van velünk a Tempótaxitól. Halló, mi újság?
2: Jó reggelt, sziasztok! Városbevezető útjain, ahogy ezt eddig is megszokhattuk, erős a forgalom. A Kávária-Sugárúti vasúti átjáró még mindig lezárás alatt áll, ez igencsak megnehezíti az arra közlekedők dolgát. A vasúti átjáró lezárásáról bővebben a MÁV Inform, illetve az SKT oldalán lehet tájékozódni. A Fonógyári, Vásárhelyi Pál és a Szabadkai úti szakaszon dugó alakulhat ki a lezárás miatt megnövekedett kocsisor következtében. A Jósika utcában is tartanak még a vízvezeték hálózatot érintő munkálatok a Kávária, Sugárút és a Gogol utca közötti szakaszon. Legyünk türelmesek egymással, vezessünk nagyon körültekintően. Balesetmentes és jó utat kíván a Tempó Taxi csapata.
3: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.
0: Na, kell szépen trombitálás. Érkezik a Punani masszív nevezetű Pécsi, eredetileg Pécsi brigád.
1: A dal, amivel befutottak egyébként.
0: Hát, ez az élvezet.

valóban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

0: ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Rabmadár, rabmadár. Pulőnő masszív is az élvez, de 7 óra 40 perc van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki már odaért, és aki még nem.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szia Gedzó, szia Berni.
1: Hello. Jó, tehát hamarosan bortér, kérem szépen. Itt beszélgettünk már arról, hogy ugye a két boros rendezvény között van a szabadtéri, tehát aki a domtéren szeretne egy tökéletesen jó képet csinálni, úgyhogy a háttérben a domtér és a tér közepén áll, azt most még nem fogja tudni megcsinálni.
2: Meg egyébként ez egy gyakorlatilag szerintem ez ilyen szüreti fesztivál, nem?
1: Tehát igen, nagyjából
2: igen. Rákapcsolódó fesztivál ez, ezért van ősszel, és régen egyébként majdnem a 19. századig. Egyébként ez egy nagyon nagy társadalmi esemény volt, tehát nem csak a parasságnak, hanem a polgárságnak is, és nagyon
1: sokáig a bordleginket.
2: Hát egyébként igen. De hogy ez nagyon sok, a római jogból vették át, hogy ilyenkor gyakorlatilag megállt az élet. Tehát a szület idejére a közigazgatás is leállt, tehát az oktatás is leállt az iskolában, minden leállt az iskolákban, nem csak az iskolában, az országban, pont azért, mert mindenkinek ugye a bőségesen termőszőlőt egyszer nem lehetett elpazarolni, és több száz éven keresztül ugye ezt le kellett szedni. Nagyon komoly rendben volt, aztán voltak a szedők, voltak a taposók, voltak, tehát hogy ez egy nagyon komoly rendszere volt, meg a puttonyosok, hogy nem keveredhetett ez, hogy ki mit csinál, nagyon komolyan be kell tartani, és egyébként ekkor terjedt el az is, amit ugye most, amikor valaki gyümölcsöt szed, legalábbis nekem, amikor mondták régen, amikor felmásztam a cseresznyefára, hogy fütyüljek. Ugye, hogy hallják, hogy eszem vagy nem, és egyébként ez innen ered a szüretről, mert hogy ott a szedőknek kötelező volt énekelni, tehát az ilyen dalok, ugye a dalolása a mezőkön, az ott terjedt el, mert hogy úgy így tudták bizonyítani, hogy ők ugye nem eszik közben azt, amiből utána bort készít.
1: Híres bordalok.
2: Igen, de hogy ez tök érdekes egyébként, ez a szület egy nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog volt, érthető
1: De hát
2: módon.
1: Az iskolát is ahhoz igazították, hogy ugye a nyári betakarítások végén, hogy már mikor már mindent leszedtek, már megvolt minden, akkor kezdődhetett az iskola, mert a gyerekekre szükség volt ott kötésre.
2: Így van.
1: Ugyanez a szüretnél is, hogy akkor nem ok nélkül volt ott szünet, hanem mindenki ment, azt szedte.
2: És az újkorban a 20. században például a katonák is szünetet kaptak. Tehát nem csak az volt, hogy a kötelező a sorkatonai szolgálat alól is ott meg kellett jelenni a születen, és akkor ebbe dolgozni kellett, szóval ez egy ilyen nagyon nagy ilyen összefogásnak az eredménye volt. És ott terjedt el egyébként a bográcsozás, és az nekem nagyon tetszik.
1: Tényleg?
2: Igen, az 1850-es évektől volt ez, hogy elkezdtek ugye, hát nem csak a parasztok előtte is, meg a pásztorok előtte is ugye főztek, tehát a legtöbb ilyen pásztortalanyú, meg ezek onnan jönnek, de hogy egyébként a születen is elkezdték, és ami nagyon érdekes, hogy a születnek nagyon fontos szerepe volt a párválasztásban. Mert hogy ugye a szület az ősszel van, akkor a születi bál, nem, most vicceg, igen, és igen, a születi bál, és a születi bálon az ismerkedés, és ugye ez úgy volt, mindjárt mondom, mert ez érdekes, hogy állt össze, hogy miért is van, mert hogy ugye magával tehát a szület teremtette meg azt, hogy mondjuk következő ősszel, vagy az utáni ősszel, teljesen mindegy, hogy meddig volt ez mikor történt meg a lánykérés, ugye a születi bálon megismerkedtek, majd ment ez a dolog, és akkor utána a születtel és a borral alapozták meg azt, hogy a vagyont gyakorlatilag. Tehát ez ennyire szorosan összefüggött egyébként. De mint tudjuk, a körhintából 53-ból főd megy főthő.
1: Szóval így van.
2: Sok dolog nem volt, tehát romantikus azért nem volt benne. Apa rámutatott, hogy kinek leszel a férje, és akkor neki lettél a férje. A másik apja rámutatott, ki lesz a feleséged, ő lesz a feleséged. És akkor valami
1: ott azért megnéztem volna az első randikat.
2: Hát,
1: milyen kínosak lehettek azok.
2: Igen, de hát meg a születi bálok, szóval ott azért gyanítom, hogy nem csak az volt, hogy apa megmondta, hogy kivel lehet elvonulni a bokorba, szóval...
1: A témában tényleg, amit a Dani is mondott, a Körhint a Fábri Zoltán filmjét, ezt ajánljuk megtekintésre, hogyha valakinek esetleg még nem lenne meg.
2: Töröcsök, mert még nagyon fiatal volt.
1: Igen, Sós Imre, akire most olvastam egy könyvet.
2: Hát ő meg öngyilkos, tehát szóval ilyen vidám témákat hoztunk reggelre.
1: Jó, de hamarosan indul a bortér, hogy emiatt meg aztán végképp nem kell aggódjatok. Nálunk megjön a Shawn Mendes. Jöhet? Dániel.
2: Ja.

0: Bon Jovi-t hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 lesz, van 8 óra.
1: Jó reggelt, 28 fok lesz, maximum most 14 van, nagyon szépen süt a nap, ez is marad.
0: Vendégünk meg jön hamarosan.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu. Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
6: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Chery Linár Tech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
7: Ha meghallod, hogy valami furán zörög, te is rögtön tudni akarod, mi baja?
8: Az SKT csapatába jármű villamossági szerelőt és jármű szerelőt keresünk.
7: Villamosok, trolik, igazi gépek, igazi szakmai kihívások.
8: Ha értesz hozzá, ne csak otthon mondd, hogy ezt én simán megjavítanám.
7: Mutasd meg nálunk!
8: Nézd meg állásajánlatainkat az skt.hu/karrier oldalon és jelentkezz!
7: SKT. Most rajtad a sor. A város megy, mert valaki működésben tartja.
9: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
10: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
11: Szeptember 19-én megdolgoztatjuk a rekezizmokat. Kapcsolódj ki az Impro Humor Esten.
10: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
12: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
13: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
14: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
15: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
14: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
3: Ez reklám volt.
16: Mától egy hétig ingyen utazhatsz a családoddal a helyi járatokon, ha felmutatod a forgalmi engedélyedet. A Szegedi Közlekedési Társaság is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét autómentes napi rendezvényéhez. Azért, hogy ez idő alatt a tömegközlekedést népszerűsítsék, minden érvényes autós forgalmi engedély két felnőttnek és három gyereknek biztosítja az érvényes utazást. Knezevics Viktor, az SKT ügyvezetője hozzátette, ez érvényes a trolikra, villamosokra, buszokra, de még a tramtrén szegedi szakaszára is.
4: Az autómentes napon elsősorban szeretnénk megmutatni, hogy a közösségi közlekedés valódi alternatívát jelenthet a városi autózással szemben. Nem várjuk el azt, hogy mindenki az egyik napról a másikra letegye az autót, de meg az is nagy eredmény lenne, ha ezen a napon valaki kipróbálja, milyen villamossal, trolival vagy autóbusszal eljutni a céljaihoz.
16: Jön a kínai filmhét a belvárosi moziba. A szegedi belvárosi mozi idén 3 vetítésnek ad otthont. Láthatjuk a Dear You-t, a Nyugati űrutazás című sci-fi vígjátékot, valamint az Ilyen a vállalat című vígjátékot. A filmeket magyar felirattal vetítik. Nyomozók lepték el az Országos Onkológiai Intézetet, több gigányi adatot foglaltak le. Az Országos Onkológiai Intézettel kapcsolatban több hónapja folytatnak nyomozást ismeretlen tettessel szemben. A büntető eljárás az eszközbeszerzések jogi és gazdasági körülményeinek vizsgálatára irányul. Gyanúsított egyelőre nincs. És kiakadtak a női sportolók Sydney Sweeney mesztelen sportreklámján. A színésznő egy sportfogadási oldal arca lett, az applikációhoz készült reklámban is szerepel, nem is akárhogy, csupán néhány labda és sportfelszerelés takarja a testét. A kampány szlogenje az, hogy csak sport, azonban több női sportoló felháborodott, szerintük ez a női sportolók szexualizálása. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Berni, köszönjük szépen az infókat, közlekedés ügyben nem nagyon tudunk újat mondani. Egyelőre az meg biztos, hogy ma le van zárva a Kálvári és Sugárúti vasúti átjárót az 55-ösön.
1: A többi az pedig a szokásos kezdve állni minden Algyői út, Makai út, Szőregi út, Dorosmai út és Szabadkai út.
0: Ügyesen, okosan!
18: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: Ma indul a Bortér a Domtéren, úgyhogy ezzel kapcsolatos információkat fogtok majd megtudni. Már megérkezett vendégünk, hamarosan vele folytatjuk. Először viszont jön Bruno Mars.
1: I just might. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Mega.
0: Jó reggelt, Szeged.

0: Jó, a Bruno Mars. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Rádió 88-ban az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt kívánunk.
0: Bizony, és megérkezett vendégünk, Rácz Attila, Szegedi Városkép és Piac Kft. Kezdjük még egyszer, tehát a Szegedi Városkép és Piac Kft. Ügyvezető igazgatója. Szervusz, üdvözlünk.
2: Szervusz, sziasztok.
0: Hello. No, hát itt már nézzük az órát, visszafelé számol. Ezt én már betöltöttem magamnak, és szépen 9 óra 27-es perc is tart.
2: Nem, szerintem 4 óra múlva van start.
0: Ugyanis hát
2: a borászok egy része igazából délelőtt bepakol, vagy volt, aki már tegnap is bepakolt, és ilyen dél egy körül kinyit, és hát az első fesztiválozók megérkeznek, gyorsan lepattintanak maguknak egy sörpadot, még föl vannak stócolva, és már is elkezdődik a fogyasztás.
0: Tehát ők önjárók.
2: Igen.
1: Ők akkor tartják azt, hogy valahol dél van. És a dobtéren általában dél van.
0: 11-re temetén nem lehet. Klasszikus. Oké, de hogy 9 óra múlva van a hivatalos.
2: Igen.
0: Elméletileg.
1: És igen. Mivel indul, ugye? Egy születi felvonulással?
2: Igen, egy zenés-táncos menettel indul a Széchenyi térről 18 óra 30 perckor. Várjuk a gyerekeket is, mert ilyenkor szoktunk héliumos borteres lufit osztogatni, az haza lehet vinni, lehet vele játszani. És akkor a menet elindul, 19 órára a Kárász utcán keresztül megérkezik a domtérre, és akkor lesz a hivatalos megnyitó. Polgármester úr és szentpéteri borász fog beszélni egy rövidet, és akkor utána csaphatunk a lovak közé.
0: És akkor beledobva a gyeplő.
1: Egy kicsit beszéljünk számokról, mert engem ez érdekel, mert ugye még mielőtt elkezdtünk itt most adásban beszélni, már érintettünk adatokat. Az gyakorlatilag megtriplázódott, vagy négyszereződött az elsőhöz képest a kiállítók száma?
2: Igen, 2011-ben volt az első, és van olyan kollégám, aki már akkor a cégnél dolgozott, akkor ilyen 30-35 borászattal indult, ugyanis az volt az ötlet, hogy ne csak tavasszal legyen valami borfesztivál, hanem legyen már ősszel is. És utána folyamatosan nőtte ki magát a tér. 2022-be hoztuk be azt az újdonságot, hogy ugye kitelepültünk az aradi vértanúk terére is, és akkor idén van 125 borászatunk, pár kisüzemi sörfőzdénk, pálinkaházunk, és most egyébként a Somogyi Könyvtár előtt is az összes területet eladtuk kézműveseknek, illetve egyéb kiállítóknak, tehát tulajdonképpen fullon van a tér.
0: És még itt beszéltük előtte, hogy ez már most akkor kinőtte magát annyira, hogy ez már második legnagyobb borfesztivál.
2: Igen, ugye a legnagyobb az a májusi, ugye a klasszikus borfesztivál, ott 150-160 pincészet van, épp hogy ki tudjuk osztani a helyeket, itt meg olyan 120 és 130 között szokott lenni. Ugye sok város csinál borfesztivált, én is látom, hát ők olyan 20-30-al mennek általában, tehát a szegedieknek nagyon jó dolguk van, itt óriási kínálatot tudnak válogatni.
0: Gyakorlatilag egy leuraltuk így a borfesztivált, mint olyan.
2: Igen, még azon gondolkozunk, hogy valahogy a harmadik helyet meg kéne csípni, csak nem találunk időpontot rá.
0: Na, azt adom, hogy azt, hogy az hol lesz, meg mint lesz. Oké, ha már számoknál vagyunk, itt mondtál nekünk olyan adatokat, amiktől itt gyakorlatilag tátva maradt a szánk, ezek így a leülés és egyéb ilyen területi dolgok. Mesélj erről kicsit.
2: Igen, tehát hogyha tele van a tér, akkor úgy tűnhet, amikor ki vannak pakolva a sörpadok meg az installációk, hogy olyan pici, de valójában a domtér azért hatalmas. Hát gondoljunk bele, a szabadtérének is mekkora nézőtere van, illetve az óriási színpad, és ami mögötte van technika, az ott elfér. Mi most jelenleg a kollégáim mai nap folyamán majd 400 sörpad garnitúrát állítanak föl, ugye mindegyiken ül 4 ember, akkor gyorsan ki lehet számolni, hogy ez mennyi.
0: És akkor
2: és ezen
0: ülnek.
2: Kívül ők még igen ülnek, akkor az aradi vértanúk terén sokan ugye pokróccal érkeznek, és akkor leülnek a fűbe, illetve mindenhova, ahol helyet találnak, és még kirakunk mondjuk egy 100 könyöklőt, ahova megint 4 oda lehet könyökölni, tehát itt simán 5000 ember, alsó hangon van, aki vagy ül, vagy áll, és akkor még nem is mozog.
1: És még a fekvőkről nem is beszéltünk, aki éjfél előtt még úgy gondolja, hogy elfáradt.
0: Bizony. Tehát akkor 125 borászat lesz, ezen kívül gondolom enni is lehet.
2: Igen, természetesen klasszikus fesztivál ételek lesznek, aki egy kicsit nehezebbre vágyik a brassóitól, a sült hurka, kolbász, minden lesz, aki egy kicsit könnyedebbre, akkor van sima lángos, kenyérlángos, aki édes ízekre vágyik, van kürtös kalács, tehát én azt gondolom, hogy mindenki talál majd olyat, amit meg szeretne kóstolni, egy kis borkorcsolya mindenféleképp jól fog jönni.
0: Vagy akár, hogyha alkoholmentes kosárlabdásban gondolkodunk, akkor lesz must is, azt beszélgetünk.
2: Igen, vasárnap lesz mustkóstoló, annak csak az a fontos tudnivalója, hogy ha bárki kijön, akkor hozzon magával üvegpoharat, mert ugye a fesztivál az műanyag pohármentes, nem kell ott megvenni a mi fesztiválporunkat, otthonról hozott bármilyen pohár jó, és akkor a gyerekek is tudnak kvázi kicsit bor fesztiválozni, úgy megy muskostolóval.
0: Oké, illetve egy másik műsorban beszéltünk arról, hogy ilyenkor még korai lenne az új bor, de az időjárásnak köszönhetően már vannak.
2: Igen, tegnap beszéltem több borásszal is, hoztak fehéret és rozét is. Én azt gondolom, hogy egy 5-10 fajtát biztos, hogy meg lehet majd kóstolni.
0: Ez nagyon kemény, nem? Hogy így tényleg ez a Márton napra van így legalábbis datálva, hogy itt még szüret, stb. Ilyenkor szeptemberben lemegy, elkezdődik az az érési folyamat, amikor ennek a vége az, hogy ebből bor lesz.
2: Igen, meg így beleszólt a kicsit. Mondjuk azt, hogy a békeidőben, én a Covid előtti időszakot mondom békeidőnek, akkor még nem volt soha a bortéren új bor. De valahogy ott a 2022-ben indult újra ugye a fesztivál élet, onnantól fogva mindig hoztak már, de csak 1-2-3, de most sokkal többen, ugyanis a szület, ugye, jól mondtad, olyan 2-3 héttel korábban történt meg, mint bármikor.
0: Az nagyon kemény.
1: Na, és bocsánat csak, hogy 6 borvidék van és 22 borrégió, hogy mindegyik borrégió képviselteti magát egyébként?
2: Ez most tök jó kérdés, de én azt gondolom, hogy igen. Most így fejből nem
1: mondjuk
2: megy
1: azt, a... Mondjuk igen.
0: Nem, ilyenkor határozottan azt kell mondani, hogy igen. Tehát, hogy ilyenkor nincs ezen
2: szegond. Én mindig igazat mondok.
0: Oké, hoztál nekünk ide poharakat, ami hát egy picit, én a Twin Peaks-et hoztam fel itt példának, ahol, hogyha valaki látta, van egy jelenet, amikor átmegy egy láma ott a főhősök igen, előtt, egy bizony. Teljesen indokolatlan láma. Az idei bortáres poharon van egy láma. Ő hogy került oda? Milyenek a története?
2: Ugye a borfesztiválra megújítottuk a teljes dizájnt, és akkor három fajta új poharat hoztunk, aminek az egyik legnagyobb sikere a cicás pohár volt, azt rögtön elkapkodták, és akkor utána gondoltuk, hogy a valami állatot találni kéne a bortérre is, és azért lett a láma, mert a bortér a borfeszhez képest egy kicsit lassúbb, ilyen csillesebb helyszín, kevésbé pörgős, kevésbé bulizós, inkább ilyen beszélgetős. És hát olyan állatot próbáltunk keresni, ami nem annyira hebrencs, és hát a lámára esett a választás.
0: nem egy kapkodó idegbeteg.
2: Igen.
0: Oké, szerintem majd dobunk fel a képet is erről a jó lámás sztoriról, illetve programokkal jövünk vissza majd hamarosan, előtte azonban szót kér itt Morena, My Love.

0: Morena, my love! Itt a Rádió 88-ban, továbbra is vendégünk Rácz Attila, a Szegedi Városkép és Piac Kft. Ügyvezetője. És próbálok lassabban beszélni, mert általában azt szoktam megkapni, hogy annyira gyorsan beszélek, hogy meg is értem saját magamat. Oké, Bortér kapcsán vagy itt természetesen, ami startol, már ugye délután is, a hivatalos pedig egy jó menettel indul, és nem csak az egy program lesz, hanem...
1: Minden nap 17 órától egészen éjfélig lesznek programok. Két színpad van, ami felváltva működik, ugyanis kicsi a tér, és ha egyszerre menne a kettő, akkor összeszólna, tehát hogy ez nem kivitelezhető. Rögtön ma a nyitónapon, majd a megnyitó után Szulák Andrea lép föl, és a következő napokban érkezik még hozzánk majd Tolvaj Reni, Little GVVL, Nika, Gájer Bálint, és hát a jól ismert Szegedi és a Szeged környéki zenekarok is itt lesznek, és egészen éjfélig megy a mulatság.
0: Na igen, ezt akartam kérdezni, egy éjfélig, de hogy a csendszünet az nálatok is van.
1: Ránk nem vonatkozna, de a Domtérnek a milliója az olyan, hogy azt gondoljuk, hogy éjfélkor ott jó, hogyha véget érnek a programok. A Borfesztiválon egyébként a péntek-szombati napokon ott éjfél és hajnal kettő között még feltettünk DJ-t, aminek egyébként nagy sikere volt.
0: Na, hát az sosem, nála van az összes zene. Tehát nem viccen.
2: És említetted, hogy azért, nem is említetted, igazából mi szoktunk kijárni, szóval pontosan tudjuk, hogy ez a rendezvény egy kicsit kezdi kinőni magát, tehát a Domtérről indult most már Adadővértelőtérre, hogy tervezitek esetleg, hogy bővítitek mondjuk az Oskola utca felé, mert ott azért már van rutin a lezárásban, nem? Tehát ott azért...
1: Igen, a rendezvényeknél sok mindent leszoktunk zárni, aminek annyira nem örülnek nyilván a közlekedők. Át szerintem az már kivitelezhetetlen lenne. Vannak, hogy mondjam, keretek, és látni kell, hogy ha megvan a vége ennek a keretnek, én azt gondolom, hogy ennél többet, nagyobbat itt most már nem lehet kivitelezni.
0: Ez a teteje.
1: Ez a teteje.
0: Nagyjából ezt már egyébként körbeírtuk. Oké, és akkor még arról beszéljünk, hogy fesztipés a dolog, tehát hogy készpénzmentes a...
1: Igen, bankkártyával, okos eszközzel, okos órával, illetve hogyha valaki készpénzzel érkezik, akkor az aradi vértanúk a Domtéren, az aradi kapunál van egy fesztipélyes faház, és akkor ott tudja a készpénzt feltölteni egy kártyára, és akkor utána azzal tud fizetni. Egyébként évről évre csökken ez a szám, míg 2022-ben ilyen 5-6% volt a készpénzt használók aránya, aki kiváltotta a fesztipélykártyát. Tavaly Bortéren azt hiszem már 2% alatt volt.
2: Aha, mert hogy ez... így minek, nem?
0: Igen, tehát, hogy
1: igen, tehát már mindenkinek van bankkártyája.
2: Igen, tehát, mindenki digitálisan old meg mindent, szóval teljesen okafogyottá vált.
0: Ez teljesen így van. Illetve akkor poharakat is ott lehet a helyszínen megvásárolni. Azt még mondjuk, hogy hányféle pohár van? Van a lámás?
1: Idén háromfajta pohárral készültünk. Ugye van a lámás, ez 2500 forint, és ez nem visszaváltható. Van a klasszikus borteres, az 2000 forint, az se visszaváltható, és akkor van a Szeged címeres, ami egy kicsit kisebb, az 1800 forintért lehet megvenni, de 1500 forintért visszaváltjuk. Tehát akinek nincs kedve a poharat otthonról hozni, vinni, igazából egy jelképes 300 forintos áron lehet bérelni egész estére.
2: Hát és így lesz ökotudatos a fesztivál is, nem? Hogy
0: így van.
2: Nincs műanyag, nincs semmi olyan, ami esetleg káros lenne. Meg könnyebb is összepakolni szerintem.
1: Igen, meg azt gondolom, hogy azért ezek a borok, amik ott vannak, megérdemlik azt, hogy nem műanyag pohárból szürcsöljék a vendégek.
0: Teljesen jogos.
2: Hát igen, a fröccsi. Nem.
0: Oké, szerintem nagyjából mindent érintettünk, akkor Isten igazából jó időt kívánunk, de az meg lesz, ahogy elnéztük.
1: Igen, én is ránéztem, egy 5-6 applikáció le van töltve a telefonomra, azt naponta többször bújom, hogy hogy alakul az időjárás. Úgy tűnik, hogy péntek-szombatra esetleg elvétve zápor lesz itt a délalföldi régióba, de nem számottevő, úgyhogy azt gondolom, hogy végig jó idő lesz, úgyhogy minden nap várunk mindenkit szeretettel.
0: Meg ezt tudod, hogy van, hogy amikor már elmúlt, akkor biztos. Én szerintem az összes ilyen létező applikáció, ez a meteorológia tipmixe, tehát hogy ott ül valaki, és akkor egy random bemond valamit, hogy hát talán abból lesz valami, én ebben annyira nem, de hát ma is 27-28 fok lesz, úgyhogy jó idő van.
1: Igen, viszont azt tanácsolom mindenkinek, hogyha szeretne sokáig kimaradni, akkor azért, hogyha lemegy a nap, ilyen 8-9 óra fele már egy pulóver vagy egy kis kabát az elkél, tehát mindenféleképp hozzanak magukkal valami melegebb ruházatot.
2: Igen, okay. Tud hideg lenni, úgyhogy...
0: Akkor így készülünk. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
2: Nagyon szépen köszönjük. Nektek
0: akkor jó munkát, kitartást, illetve jó időjárást
1: kívánunk. Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Szervusz, ciao. Mi pedig, hát hogyha már a hétvégéről volt szó, akkor jön a weekend.

0: voltak a Weekend. Mert hogy ugye egyedül nem tudott az összes hangszeren játszani a férfi.
1: Igen.
0: Hangos a lup?
1: Iszonyatos hangos volt, igen, köszönöm szépen.
0: Bocsáss, semmi.
1: Jó, 28 fok lesz ma maximum. 8 óra 21 van.
0: Nem fog esni.
1: Szeptember 16. Közszolgálatiak vagyunk most.
0: Jó reggel.
2: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
3: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
2: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Rádió 88. Az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Figyelj, szerinted ki a legokosabb a bortéren?
6: Rózi.
5: A láma?
6: Persze, iszik egy pohár bort.
5: És?
6: Nem vezet.
7: Ne legyél láma, vagyis ebben pont legyél. Ha bortér, tedd le a kosi kulcsot, borozz, kóstolj, bulizz, mi pedig elviszünk, és haza is viszünk.
6: Rózi már döntött.
5: És te?
7: Azaz este emlék legyen, ne rendőrségi ügy. SKT. Te borozol, mi vezetünk.
8: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
9: Szeptember 18-20 amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
10: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
9: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel.
10: DJ, élő szaxofon, gitár és az afro, latin és melodic house zenék egyetlen különleges estében.
9: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
11: Figyelem!
12: Figyelem!
13: Figyelem!
11: Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
14: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárlás

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12 millió 990.

0: építésében is tudunk segíteni. SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon. Bibó István utca 1. ssihomedesign.hu.
1: Hová mész, kisfiam? Elemér?
2: Nem, Bortér.
1: Hogy megváltozott ez a vicc?
3: Hát muszáj volt neki.
4: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
2: Legyen neked is lámás poharad.
4: Bortér. Minden korty megér egy misét.
5: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbase Master. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
6: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
7: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
6: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
7: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
6: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
7: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
6: Hosszabbítsd meg a nyarat.
8: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség. Akkor sokba kerül. Hát nem. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Cherry Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
9: Vigyázz! Kész! Continental! Most vasárnap újra jön a jótékonysági Continental Futófesztivál. Vadonatúj helyszín, még több élmény, ötféle egyéni és két csoportos táv. A házigazdák Katus Attila és DJ Náksi. Nevezz online a program oldalán vagy a helyszínen. Találkozzunk most vasárnap reggel az Új Szegedi Ligetben.
6: Ez reklám volt.
10: Lekvárt és süteményeket is lehetett kóstolni a hétvégén Petőfi telepen a 4. nyitott kapuk rendezvényen. A Szeged.hu azt írja, 10 portát nyitottak meg a vendégek előtt, hogy az ott élők bemutassák értékeiket. Volt, aki a kerámia műhelyében fogadta az utcáról betérőket. Magyar Pétert fogadja 14. Leó pápa a Vatikánban. A katolikus egyházfő és a magyar miniszterelnök jövő héten találkozik. Magyar Péter ezután tárgyal Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. És kiderült, kik szerepelnek Woody Allen új filmjében. A 90 éves rendező Madridban forgatja az 51. filmjét. A film egyik főszerepét a Csajok című sorozat egykori sztárja Jemima Kirke alakítja. A másikat Alexi Wasser. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Köszönjük szépen az információkat, közlekedésügyben úgy állunk, hogy jól állunk, most már kevesebb a torlódás, de még mindig vagyon, jó? Úgyhogy
12: igen, fogyok ott el, mert hogy lasson 8:30, úgyhogy most már egy kicsit úgy
11: hangos esze.
12: Lejjebb áll, igen.
11: Jó, úgyhogy óvatosan közlekedjünk, ha esetleg lenne olyan információ, amit mi nem mondtunk. Ti meg tudjátok, akkor nem maradjon bennetek, küldjetek el SMS-ben.
12: 0632998888.
13: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
11: Na, kérem szépen. Majoros Péter érkezik.
12: Holnaptól bevezetem azt a szabályt, hogy szülinapi játékra az jelentkezhet, aki hozzászól a témához legalább három szóval.
11: Na, kérem szépen. Hát akkor ez is újdonság. Majd jön. Mindenki táncol. Jó reggelt!

0: Kylie Minogue-ot hallottuk itt a 88-ban.
1: És ennek van egy remek német feldolgozás. Egyébként.
0: Tényleg?
1: Tényleg viccen kívül mondom.
0: Melyik, az a Kanschweinruf Mikan?
1: Az. Azóta is jönnek ugye a tortás SMS-ek. Nem szóltak hozzá a témához, tehát nem hallgatnak minket. Tehát
0: nem vesz mindegy, a
1: következmény, az mindenki tudja, hogy mi a következmény, jó? Változtatunk a szabályokon, mi vagyunk most már.
0: Igen,
1: de nincs most kedveskedés.
0: Itt most nem lehet.
1: Nincs kedveskedés.
0: Nem lehet mit csinálni. Jó, úgyhogy mától, tehát Bortér, mindenkit arra biztatunk, hogy felelősség teljesen és ésszel próbálják fogyasztani az alkoholt.
1: A programot néztem, és azt hittem, hogy Szulák André nyitja meg, de nem, ő a megnyitó után lesz.
0: Igen.
1: Semmi értelme nem lett volna, hogy a Szulák André nyitja meg.
0: Ugye? Pedig vannak benne. Ha már itt tartunk, Dániel, szeretné programokat mondani mára?
1: Nagyon szeretnék.
0: Nagyon helyes. Ezt a választ vártam, kérem szépen. És akkor már mondjuk is, hogy akkor elstartod ugye a Bortér, és akkor Szulák André fél nyolcas kezdéssel, kérem szépen, az Árkád Szeged színpadon, 22:30-kor útközben. Közben pedig a másik színpadon, hogy Attila is mondta, hogy ne egyszerre szóljon minden, 21 órát a Dog Piano Band pedig már ottan adja nekünk, amire szükségünk van.
1: Cinema City, Insidious köztünk járnak mesefilm 20:15-től, és a... Belvárosi moziban, a Csőke József teremben El Camino, találd meg az utad, ezt neked ajánlom 16:20-kor.
0: Én már megtaláltam.
1: És így ennyi.
0: Nem, rögbe is van még fél, sok, csak fél öttől a Traviátának lesz közönség találkozója, hogyha valaki esetleg szeretne menni.
1: La Traviáta.
0: La Traviáta, bocsánat. Van, ez már rossz az olaszom ilyenkor reggel még.
1: Szegedi Nemzeti Színház, Nagy Színháznak az első premierje lesz idén.
0: Úgy van, én még mondjak valamit? Mondok egy belvárosi mozit is? Hát mondom ezt a hópreményt, mert az annyira mélyen érintett egyébként.
1: Igen, annyira mélyen érintett, hogy minden nap el kell mondjad.
0: Ma egyébként majd landolni fog este már vagy délután a Mozizgatunk heti podcastje, ott is meg lehet hallgatni a véleményünket Sándorra.
1: Vérellátó központban pedig véradás van. 10-18-ig.
0: Tehát akkor ennyi.
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.
0: Vipray. Így csináljuk? Mi csináljuk ezt az imádkozást?
1: Úgy csinálják, Coldplay és a Burn a Boy jön, meg egyébként közben megjött a Bürkés Dávid is, neki fogjuk majd
0: átadni. Kabátba! Ennyire az nincs hideg, barátom, 27 fok.
1: Ráadásul kocsiban jár. Nem tud kifizetni a fűtést.
0: A kocsiba? Az hogy lehet?
1: Jó, ez a Coldplay.

0: George Ezra-t hallottuk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, rettenetesen hangos az autó.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
0: Hello, Dávid.
1: Dávid is megjött, ez a Mega egyébként.
2: Sziasztok,
1: Mega. Hogy volt?
0: Volt, nem, mert megyünk el innen. Te ezen tudsz, mert én tudok halkítani, csak hogy gyárilag azt be lehet állítani, szerinted?
2: Be, meg fogjuk oldani.
0: Nagyon jó, szépen. Ember vagy, köszönjük szépen.
1: Na mi a helyzet?
0: Hogy lesz hogy állsz a borfogyasztása? Mennyire vagy boros egy 10-es skálán?
2: Én egyébként úgy itt a fogyasztás szempontjából is óvatosan állok, de ahogy ismertek, soha nem voltam az a nagy erezdel a hajam típus.
0: Láttuk már részegen a férfit?
2: Biztos.
1: Aki nem...
2: Egy férfit biztos, de engem nem.
1: Aki 30 év alatt van, és azt mondja, hogy erezdel a hajam típus, az tényleg nem volt erezdel a hajam típus.
0: Igen.
1: Nem?
0: Igen.
1: Tehát, hogy innen pontosan
0: vége.
1: Tudod.
2: Igen. Hát
1: kb. Be tudod lőni.
0: Nagyon helyes, nem tesz jót állítólag.
1: És a borokra hogy állsz?
0: Fehér, vörös, rozé, fröccs.
2: Nem tudom.
1: De a szófia rozé az nem az, amit összeöntenek fehérből, meg vörösből.
2: Ja,
1: az
2: ja. Hát akkor ez volt itt a baj eddig.
1: Nem, az a higított céklalé.
2: Nem, de egyébként, az szép munka. Statisztikailag is rendben vagyunk, legalábbis követem a korosztályom statisztikáját, mert mi vagyunk a legkevésbé alkoholfogyasztó nemzedék.
1: Igen, de ebben benne van szerintem a Covid is, mélyen.
2: Az biztos egyébként, azt tudjuk.
1: Nagyon sok mindenben, én egyébként ezért felnézek rátok, szóval valószínűleg sokkal több bajt sejtetek magadod meg 35-40-45 éves korotokra, mint nekünk.
0: Már nekem nincs nagyon már, tehát nekem egy majom van bent, amelyik cintányérozik állítólag. Múltkor megnéztek, vizsgáltam ott a fülembe, benéztek, és ezt látták. Tehát, hogy így, mondom, jó. De mondom, legalább ez jó csinálja? Nem rossz.
1: Nem, ez nekem egyébként rendkívül fura, és nem hiányzik az ilyen kicsi agyelhagyás néha, hogy azt mondta, hogy jó van, ledobom a gyeplőt a lovak közé, és akkor hagyd menjen.
2: Néha, de az a statisztikában nem látszik.
1: Ja, az érted, tehát az annyira ellenyésző. Igen. Ja, hogy neked
0: meg
1: nem
0: ti nem
1: hiányzik.
0: Iztok, hanem a technokolt használját.
1: Igen.
0: Hát végül is az
1: hol
0: is
1: a nagy patikában. De nem az tényleg, hogy nem is hiányzik, hogy nem érzed azt néha, hogy úgy azt mondanád, hogy annyira jó volt ez a hét, hogy most mindenképp meg szeretném ünnepelni azzal, hogy nem emlékszem rá, mire felkelek vasárnap.
2: Én így a szemetekben nézve azt látom, hogy erről majd inkább adáson kívül kell beszélnünk, segíteni.
1: Ez még a mega, szóval elmondhatod.
0: Én nem vagyok rá büszke, de rettenetesen sok szóltam berúgva, nem tudok mi ezzel mit csinálni már.
1: De én büszke én sem vagyok, én csak hát azt mondom, hogy a mikorosztály
0: nem jó ez, de
1: hozzátartozik az, hogyha esetleg valami jó történik, rossz történik, semleges a hét, nehéz a hét, vagy könnyű a hét, akkor azt megünnepled a végén.
0: Generációs betegség.
1: Ez a generációs probléma, így van. Igen, azért hát mondom, hogy ez nem... De nálatok akkor ez teljesen hiányzik.
2: Igen, egyébként nem tudom megmagyarázni, ez valahogy így alakult ki, nálam pedig aztán pláne, lehet, hogy nálam van egyébként egy kétszeres szorzó ezen, és nagyon jól jön a statisztika, hogy most már tudok ezzel örökké gyakorlatilag kampányolni, hogy emiatt lehet, meg a Covid, meg stb. De egyébként szerintem az is nagyon belemártott, tehát hogy ott mindenki
0: és kicsit bezárkózott, hazament. Hogy engeded el magad? Tehát, hogy miért?
2: Nézd már rám sehogy.
1: Hát egy darab görcs vagyok. Mit kérdezel hülyeséget? Nem látom, hogy feszülök.
0: Oké. Akkor nincs más hátra, mint hogy hallgassátok Dávidot mindenképpen.
1: A szorongást tart egyre.
0: Ezt hát, aki bírja adni majd most, jó? Mi holnap reggel is jövünk természetesen, és Lady Gagával búcsúzunk.
1: Ettől feszülsz be mindjárt még jobban.
0: Abra, és már itt sem vagyunk. Szavaztok! Sziasztok.

0: Lady Gaga és az Abracadabra itt a 88-ban. Indul a Hello Szeged, a következő 4 órában ma is együtt rádiózhatunk, érkezik majd az Árkád kincskereső játékának egy-egy nyoma is a műsorban délelőtt, szóval érdemes velünk rádiózni, na meg a többi játékunkról és nyereményünkről se feledkezzünk meg természetesen. Ma 26-27 fok lesz a városban, egy picit jobb idő vár ránk, mint tegnap, már csak azért is, mert kevesebb lesz a felhő az égen, így kell készülni, rajtolunk!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 27-én 17. pacal párba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
8: 6. prémium piac piknik Szegeden.
7: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, a Gyűjj út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a prémium piac Facebook oldalán.
5: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
9: Heti lapszámunkból.
10: Október 1-től a Szegedi Hulladék Gazdálkodási NKFT szállítja a BID kommunális és csomagoló anyag hulladékát. A téli kikötőbe semmilyen hulladék nem kerül, kamionok sem járnak arra. Stabil és biztonságos Szeged ivóvízellátása. Az aszály, a talajvízszint csökkenése nincs hatással Szeged ivóvízellátására, mert a város 180-560 méter mélyen található védett vízadó rétegekből nyeri az ivóvizét. Szeged segít. Több mint 600 rászoruló szegedi család kap szociális tűzifát az önkormányzattól.
5: Szegedi Tükör. A város és lakói.
1: Ez reklám volt.
11: Több mint 370 méteren újították fel és aszfaltozták újra a Kossuth utcát Domaszéken. A fő utcát az óvodával összekötő útszakaszt emellett ki is szélesítették egy fél méterrel. A rekonstrukciót a versenyképes járások programban valósították meg. Sziráki Krisztián polgármester szerint, ha lesznek további források, akkor a kül- és belterületeken is szeretnének további útfejlesztéseket végrehajtani.
12: Az utcának a felújítása azért is volt fontos, hogy az óvodának a megközelítését elősegítsük. Ez a fejlesztés beleillik Domaszéknek abba a úthálózat fejlesztési programjába, amely az elmúlt időszakban több mint 10 kilométernyi szakaszon valósult meg, kül- és belterületen egyaránt.
11: Jogerősen 18 év fegyházra ítélték azt a férfit Szegeden, aki egy 50 ezer forintos tévé miatt gyilkolt meg egy idős nőt. A 26 éves férfi a gyilkosság előtt alkoholt és drogot fogyasztott. Az egyik ablakon mászott be az épületbe. A zajra az idős nő felriadt, ám a vádolott kétszer ököllel fejen ütötte. Megharapta a felkarját, majd megfojtotta. Az 50 ezer forintos tévéjével pedig távozott. A férfi nem bocsátható feltételes szabadságra. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. És szökött ormányos medvét keresnek a Börzsönyben. Egy fotó posztolt videót az állatról, ami nem különösebben érdekelte, hogy közel került egy emberhez, folytatta a szaglászást és keresgélést. A fotó azt hitte, hogy a nagymarosi törökmező turistaház és kis állatparkból szökhetett meg az ormányos, de a park tulajdonosa azt mondta, mindegyik ormányos medve náluk van, szerintem magántartásból szökhetett el az állat. A Rádió 88 hírei Fáji Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Balesetmentes közlekedést a 88-al ne feledkezzünk meg róla, hogy a Kálvária sugárúton még mindig le van zárva a vasúti átjáró. Emiatt a Fonógyári úton nagyobb a forgalom, de egyébként a Szabadkai út forgalma is megérzi, ezt több az autós, illetve hát, hogyha már Fonógyári útat említettem, akkor befelé ott az Izabella híd, a lámpás körforgalom magasságában is azért egy pár piros lámpaváltásnyi időt biztos, hogy meg kell várnunk. Hogyha jártál arra és van friss híred, akkor várjuk azt. 0630 299 88 88-as a számunk. Jó utat kívánok!
2: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
0: Ma is 9 óráig várjuk, vártuk a születésnapos köszöntéseket, nem sokára pedig az is kiderül, hogy kinél landol az Auchan áruház születésnapi tortája. Sok jó szegedi kedvenc, veled ma is a munkaidőben a Hello Szegedben Olivia Dean zenével indítjuk a mai zenei sort. Ez már a Man I Need.

0: már senki sem.
1: Tele vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: teljesen időszerűen a September 99 szólt itt a Rádió 88-ban, és ismét a maradék megmentés témakörében hoztam szerintem egy egészen jó ötletet, hogyha maradt az előző napokról néhány szem főtt krumpli, vagy esetleg annál is több, akkor érdemes lehet nem kidobni, hanem mondjuk krumplis tésztát csinálni belőle, a szakemberek véleménye szerint. A krumplit törjük össze, egy kis hagymát pirítsunk meg olajon, húzzuk le a tűzről, és keverjük hozzá a piros paprikát és a krumplit. Na, hát mindenki csinált már ilyesmit, valahogy úgy kell ezt is elvégezni. Forgassuk össze a kifőtt tésztával, sózzuk, borsozzuk, és már kész is, és megmentettünk ismét egy maradékot. Én pedig igyekszem megmenteni a jó kedvet a munkahelyeken. Calvin Harris és Regan Bowman tesznek most az ügy érdekében, itt a Giant.
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Dani.
1: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
0: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
7: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
8: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
9: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
10: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
11: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
12: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
13: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
14: www.plazmapont.hu.
15: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyet. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki szalon. www.suzuki-szeged.hu. Vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
16: Katéteres viszérműtétek járóbetegként lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
17: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft.-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzéstechnikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
18: Hová mész, kisfiam? Elemér?
19: Nem, Bortér.
18: Hogy megváltozott ez a vicc?
20: Hát muszáj volt neki.
21: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
19: Legyen neked is lámás poharad.
21: Bortér. Minden korty megér egy misét.
22: Fáj a fogad, vagy csak tökéletes mosolyra vágysz? Irány a Dentaláb fogászat. Már Algyőn és Szegeden is várunk. Felejtsd el a rettegést. Nálunk hang nélküli, lézeres fogfúrás és fájdalommentes gyökérkezelés vár. Sürgős az ügy? Akkor azonnal fogadunk. Kényelmes, ragasztó nélküli, kivehető fogsorainkat pedig már ezrek imádják. Dentaláb. Mosolyog bátran. Foglalj időpontot még ma. Dentaláb.hu.
23: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
24: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
25: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is

0: igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
1: Ez reklám volt.
2: Itt van néhány mai program lehetőség, például indul a Bortér a Dom téren, már 19 órától jön az Árkád Szeged színpadon a megnyitó, majd pedig Szulák Andra és az Útközben fellépése is vár ma, a Bivágyi színpadon pedig a Dog Piano Band zenél majd az este alkalmával. Sőt, már 18.30-tól megindul a szüreti felvonulás is a Széchenyi tér, Dugonis tér, Dom tér útvonalon, lehet majd velük találkozni. Tiszadok, Mama Sita Party este 11 órától, a Hungiban este 11-től MKMGK ETSK félévnyitó lesz majd, a Daytime Party pedig már délután 4 órától elindul a Rakpart 62 úszóház létesítményében. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bar.

0: Gwen Stefani és Shaken közöse, ez volt a The Sweet Escape itt a Rádió 88-ban, ahol most a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Gyurik Ildikónak, Dobák Mihálynét és Tripolszki Esztert is köszöntötték. Simonné, Kolasovszki Helga, Juhász Petra és Mészáros Éva is ma ünnepelnek. Gyáfrás Edit, Juhász Petra és Mészáros Klára is ma születésnaposok, ahogy Szélpál Évának és Szélpál Attilának is gratulálunk. Boldog születésnapot Dobák Mihályné, Erzsikének, Fekete Szabó Gergőnek, Szaponos Edina és Balla Szabolcs is ma ünnepel. Köszöntötték rajtunk keresztül Karácsonyi Margitot, Tarján Jánost, illetve Erzsébet. Ma töltötte az 50-et, Fekete Dominikot és Szonyát is köszöntjük, Toldiné Ibolya és Sós Edit is itt van a születésnaposaink között, illetve természetesen valakihez oda kerül ma is az Osonáruház belga csokis tortája, az üzenetet pedig 7:22-kor kaptuk, ami így hangzik: sziasztok, a születésnapi játékra szeretném nevezni a páromat, Istvánt, mai napon van a 45. születésnapja, és a mai napon vagyunk együtt boldogok, pontosan 26 éve, sok boldogságot kívánok neki ezúton is, Ágotta küldte nekünk az üzenetet. Na hát akkor egy dupla ünneplés ez ma nálatok. Nagyon boldog születésnapot kívánunk, és akkor a dupla ünneplés alkalmából pedig egy szuper jó tortázást. Isten éltessen mindenkit. Nagyon boldog születésnapot kíván a Rádió 88.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88. Az életünk része.
0: Itt a 88-ban pedig folytatjuk kiváló szegedi kedvencekkel, mindjárt Bogi és Freddy is jönnek a Csak azért is szerelem, érkezik tőlük, most pedig Dermot Kennedy és a Giants, ami szól a 88.

0: Sakirával tekertük meg a csípőnket, vagy már aki. Ez volt a Hips Don't Lie, itt a Rádió 88-ban, viszont nagyon sokan szaladgálhatnak majd a város egy pontján, ugyanis érkezik, illetve folytatódik az Árkád kincskeresős játékunk. Nem sokára elrejtjük a műsorunkban is a nyomot, ami elvezet majd a nyereményhez, illetve érdemes a közösségi oldalainkat is követni mindenféleképpen. Illetve érdemes úgy öltözni, hogy ma 27-28 fok lesz a városban, egy szemfelhő sem lesz felettünk, legalábbis az előrejelzés szerint egyfajta ilyen kis szeptemberi nyári életérzés költözhet be, legalábbis ezt írják az oldalon, amit néztem. Erre készülj ma!
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Három után kivezet.
4: Ha te, akkor a Lucky Let's Go! Neked szól!
3: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
4: Szóval, három után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
4: Támogatja.

0: Elkezdődött a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című produkció olvasó próbája a Szegedi Nemzeti Színházban. Fejes Endre azonos című kisregényét Forgács Péter rendezi, a darab október 30-ától látható a Kis Színházban. Az olvasó próbán a színészek megismerkedtek egyebek mellett a darab eredetével és a rendező színpadi elképzeléseivel. Annak ellenére, hogy a történet a végén tragédiába torkollik, Forgács Péter arra törekszik, hogy a darab a játékossága miatt legyen nézhető a közönségnek.
1: Egy ártatlan embert ismerünk meg, aki a végére bűnössé válik. Ez egy megtörtént eseten alapszik, amiből a Fejes Endre kis regényt ír. Tehát mi is ezt a történetet akarjuk elmesélni. Ez egy kvázi zenés darab, de hát úgy zenés, hogy egy prózai színdarabba van 12 dal bele illesztve.
0: A Csongrád Csanád vármegyei főügyészség vádat emelt egy nő és egy férfi ellen, akik kristályt árultak Makón. Az ügyészség szerint a nő egy év alatt csaknem 2 millió forintot keresett a drog értékesítésével, a férfi pedig a beszerzésben segített sofőrként. Az ügyészség a nőre 7, a férfira 2,5 év szabadságvesztést indítványozott. A vádalottak bűnösségéről a szegedi törvényszék dönt. Jövő keddig ingyenes lesz a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából 2 kedvezményt jelentett be. Szeptember 16-a és 22-e között ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi jeggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. És az összes előzenekar a faképnél hagyta Ed Sheerant. A turné egy korábbi állomásán McLemore kiállt a palesztinok mellett, emiatt letiltották a szervezők. Tiltakozásul a többiek is sorra kiszálltak. A távozók között van Finneas, Billie Eilish testvére, valamint a dán Lucas Graham is. Ed Sheeran közölte, hogy nem ő döntött McLemore eltávolításáról, és nem szeretne politikai vitába keveredni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balesetmentes közlekedést a 88-al a Kálvária sugárúton még mindig érvényben van a lezárás, a vasúti átjáróban dolgoznak a szakemberek. Ezt a szakaszt kerüld el, hogyha pedig elkerülöd, akkor adj nekünk helyzetjelentést, hogy mennyien állunk például a piros lámpánál, a lámpás körforgalomnál, vagy mennyi autó várakozik befelé a Szabadkai úton. Általában itt szoktunk lenni a legtöbben, és hogyha van máshonnan is jelzésed, akkor szólj nekünk 3299 88-88, jó utat kívánok!
2: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
4: Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
3: Így is van, folytatódik az árkád kincskeresős játéka a városban, a Rádió 88-al. Nézzük, hogy hova kell ma ellátogatni. Itt az első nyom a mai játékok közül. Szabadságért harcolt a híres fejedelem. Nevét máig őrzi a magyar történelem. Egy térviseli nevét, de ne siess még tovább. Keresd meg a környéken a történelmi nyomát. Ez volt a mai erejtett nyom itt a műsorunkban, de érdemes a közösség oldalainkra is ellátogatni. Ott is találkozhatsz ezzel, vagy éppen bármilyen más nyommal. Hajrá! Azonnal egy újdonság is érkezik a munkaidőt közben, felpörgetve annak idejét, a Tamper City és a Self-Aware már bekészítve itt a Hello Szegedben, amivel pedig indítjuk az órát, egy jó Dua Lipa és Da Baby közös, ez már a Levitating. Jó munkát és kitartást mára!

Egy dal, amiről már tudjuk, hogy nagy szegedi kedvenc, ez volt Natasha Bedingfieldtől az I'm Return itt a Rádió 88-ban, és hogy honnan derült ez ki? Hát a Rádió 88 online zenei tesztjeiből. Egész nyáron kerestük az életünk zeneit a radio88.hu/zene oldalon, és a nagy sikere való tekintettel még egy pár héttel meghosszabbítottuk ezt. Most is kint van egy újabb kampány, egy újabb 20-as zenei összeállítás, amelyről elmondhatod a véleményed a radio88.hu/zene oldalon. Ráadásul szerda van, tehát ma mi sorsolunk is, kiderül, hogy ki viszi el a nyereményt a 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, a budapesti előadásra páros jegyet, szóval érdemes izgatottan figyelni a műsorunkat, és hogyha már megszavaztattuk ezeket a jó dalokat, és ilyen sok jó szegedi kedvenc van, akkor miért játszanánk le munkaidőben kétszer ugyanazt? Ismétlés nélkül töltheted a munkaidőd a Rádió 88-al, 8 órán keresztül egy szegedi kedvenc csak egyszer csendül fel, mint például most az egyszer és megismételhetetlen alkalom Charlie Puth és Selena Gomez közöse kapcsán is jön ez a We Don't Talk Anymore.

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Bye Alex és Nagy Bogi közöse. Ez volt a Nem Hiszek itt a Rádió 88-ban. Nem sokára érkezik az Árkádsziget kincskereső játékunk eredménye itt a műsorban is, illetve néhány gondolatot hozok majd az egészség megőrzése egyében, ahogy majd velünk lesz a Valerie című dal is. Mark Ronson, Amy Winehouse előadásában mindjárt a dal, de nem sokára Calvin Harris és Ellie Goulding jönnek. Pörgetjük tovább a munkaidőt, szóval majd a Miracle itt a Rádió 88-ban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér. Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
3: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A dél-alföldi zöldségforrás.
4: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8 millió 990 ezer forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
5: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorosmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
6: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
7: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
8: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
9: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediek a múlt héten. 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
10: Heti lapszámunkból.
11: Október 1-től a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKFT szállítja a BID kommunális és csomagolóanyag hulladékát. A téli kikötőbe semmilyen hulladék nem kerül, kamionok sem járnak arra. Stabil és biztonságos Szeged ivóvíz ellátása. Az aszály, a talajvízszint csökkenése nincs hatással Szeged ivóvíz ellátására, mert a város 180-560 méter mélyen található védett vízadó rétegekből nyeri az ivóvizét. Szeged segít. Több mint 600 rászoruló szegedi család kap szociális tűzifát az önkormányzattól.
9: Szegedi Tükör. A város és lakói.
12: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
13: Állíts meg a pénznyelőt.
12: Szigetelj még a tél előtt. Mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban. Az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujhazbodrogi.hu.
14: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
15: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
16: 6. prémium piac piknik Szegeden.
15: Ingyenes

0: Belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig guacamole krémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC haver és a teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, a Gyűjj út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium piac Facebook oldalán.
1: Vigyázz! Kész! Kontinentál! Most vasárnap újra jön a jótékonysági Kontinentál Futófesztivál. Vadonatúj helyszín, még több élmény, 5 féle egyéni és 2 csoportos táv. A házigazdák Katus Attila és DJ Náksi. Nevezz online a program oldalán vagy a helyszínen. Találkozzunk most vasárnap reggel az Új Szegedi Ligetben.
2: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
3: Ez reklám volt.
4: A Kabai Patika szakemberei szerint a megfázás és nátha tüneteinek enyhítésére számos komplex készítménnyel találkozhatunk a patikákban, forró italporok, tabletták, kapszulák, szirupok formájában. Ezek rendre 2, illetve 4 hatóanyag kombinációját is tartalmazhatják, így valamennyi tünetegyüttes csillapítására alkalmazhatjuk őket. Találunk a készítményekben nem szteroid, gyulladáscsökkentő hatóanyagokat, vagy láz- és fájdalomcsillapító hatású paracetamolt, melyek az esetlegesen fellépő fejfájás, láz- és izomfájdalmak valamint a torokfájás csillapításában játszhatnak szerepet. Érdemes ilyennel bekészülni akár otthonra.
3: Támogatta a V-Stream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: The Beavers és a Sorry, itt a Rádió 88-ban a Hello Szeged szól, és megvan a mai árkád kincskeresés játékunk nyertese. Igen, hamar megvolt, most pedig kapcsolunk a helyszínre, hogy mi történt, ki találta meg. Csabival látogatunk ki arra a bizonyos helyszínre, ami ma bizony a feladvány részét képezte. Nézzük, mi történt.
1: Szép jó reggelt kívánunk neked! Hát, honnan tudtad, hogy ide van elrejtve?
2: Hát nem tudom. Kicsit gyanús volt, hogy tér, és akkor így gondoltam, hogy ma is valami tér lesz. És akkor
1: de hát annyi tér van.
2: Az aradi vértanúk terére.
1: De hogy pörgettétek
2: az? Ez egy ilyen női megezés.
1: Ja, és bejött a dolog, jól van. A szobrot tudtad volna, hogy itt van egyébként, ha nem itt vagy, ismered a szobrot?
2: Igen, szegedi vagyok.
1: Eddigi feladványok nehezek voltak? Játszottál már velünk?
2: Mindegyiket tudtuk, csak sose értünk oda időbe.
1: Mindig rossz helyen voltatok.
2: Tegnap is ott voltam, és egy perc hamarabb előttem, elvitte a nénikem.
1: Hát gratulálunk neked, megvan, hogy mire költöd 40 ezer forint értékű.
2: Igen, a kolléganőimmel elosztjuk, mert együtt játszottunk.
1: Hányan?
2: Hárman vagyunk összesen.
1: Azt a 20-at el lehet osztani, nem is lehet elosztani, kimarad egy kicsi valakinek.
2: Nem baj.
1: Megoldjátok.
2: Meg.
1: Oké, köszönjük szépen, gratulálunk.
2: Mi is köszönjük.
1: Egy keresztnevet mondasz nekem.
2: Vivien,
1: gratulálunk neked.
2: Köszönöm szépen.
0: Jó? Hát Vivinek nagyon gratulálunk, illetve úgy hallom, hogy ott az aradi vértanúk terénél a villamos közlekedés is rendben van, tökéletes atmoszféra, tökéletes bejelentkezés a városból bizony. A Rákóczi Ferenc lovas szobornál volt elrejtve a mai nyeremény, ez pedig igen hamar ki is szúrt a hallgatónk, szerencsésen pont arra járt meg, hát ezek szerint a női megérzés mikre nem képes. Én pedig most hozok néhány program lehetőséget. Ma is vár több lehetőség a kikapcsolódás szempontjából. Indul a Bortér a Dóm téren, 19 órától az Árkád Szeged színpadon a megnyitóval, 7:30-tól Szulák Andrea, majd pedig az Útközben előadását élvezhetjük, a Bivajdi színpadon pedig majd a Dobpiano Band érkezik. De 18:30-tól már becsatlakozhatunk akár a születi felvonulás menetébe is, a Széchenyi tér, Dugonis tér, Dóm tér útvonalon közlekednek majd ők. Szepesi Kornél betolakodók egy kötetbemutató vár a Grand Caféban este 6 órától, illetve érkezik majd az SZTS Szabad Egyetem sorozat, este 6 órától a TIG-ben dr. Zádori János tart előadást, ne várjuk meg a meddőséget címmel. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás!
0: Nem sokára az I Love Szeged játékunkkal tarthatsz, addig is hozza Hello Szeged a munkaidődben a jó dalokat, Benzon Bónéval folytatjuk itt a Mystical Magical.

0: Cronzon, Amy Winehouse és a Valorisolt itt a Rádió 88-ban. A következő órában pedig játszunk is, érkezik az I Love Sziget játék, páros jegyet vihetsz a Fonóklub következő koncertjére, holnap estére az IH-ba, illetve a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása is a tiéd lehet. Jelentkezz SMS-ben a teljes neveddel, illetve a rádió szlogennével a 0630-299-8888-as számunkon keresztül. Rápillantottam az időjárásra, ma valóban 27-28 fok lesz, kevés lesz felettünk a felhő az égen, szinte nulla, tehát egy picit jobb idő lesz, mint tegnap, ennek pedig szerintem örüljünk együtt.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Dani!
4: Kedzó! Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
2: Társadalmi célú hirdetés.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
6: Bokréta ünnepet tartottak az idősebb Jancsó Miklós kollégiumban, vagyis az építkezésben már elérték az egyik új épület szárny legmagasabb pontját. A kibővített kollégium 240 új férőhelyet biztosít majd a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak. A több mint 3,5 milliárd forintos beruházás jövő év elejére készülhet el teljesen. Fendler Judit kancellár úgy gondolja, jövő ősszel már be is költözhetnek azok a hallgatók, akiket ebbe a kollégiumba vesznek fel.
7: Nekünk most körülbelül 4000 kollégiumi férőhelyünk van. A kollégiumunkat folyamatosan fejlesztjük, karbantartjuk, jól vannak menedzselve is, tehát mindegyik tiszta, rendes, festett. Való igaz, hogy egyik sem felelne meg szinte a 21. századi kollégiumi körülményeknek, egyszerűen azért, mert nincsenek meg a négyzetméterek.
6: Emlékkönyvtári bemutatóra, tárlatvezetésre és tematikus városi sétára invitál a Somogyi Könyvtár a Kulturális Örökség napjai programsorozat alkalmából. A programsorozat célja, hogy a nyilvánosság érdeklődését a kultúra, a művelődés, az építészet különböző szegmenseire irányítsa, és a társadalom eltérő érdeklődésű rétegeit minél nagyobb létszámban mozgósítsa. Országszerte reggelikkel és uzsonnákkal indította őszi kampányát a Magyar Kerékpáros Klub. A Bringázda munkába kampányhoz számos vidéki nagyváros csatlakozott. Több helyen kerékpáros tanácsadás, gyors szervíz és gyakorlati bemutatók várják a két keréken érkezőket. És akár 20 millió dollárt is érhet Steve McQueen egykori Ferrari-ja. Az 1967-es 275 GTP Force Nart Spyderből mindössze 10 készült, McQueen pedig a vásárlása után egy teherautóval karambolozott vele. Bár összetört és restaurálták, a sportautó így is új gazdára találhat. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vigyázzunk egymásra útközben, és figyeljünk a tempóra is, az a biztos. Nem kaptunk jelzést mostában trafipaxról és balesetről sem, maradjon is ez így, de tényleg azért figyeljünk mindenhol, illetve arról nem érdemes megfeledkezni, hogy a Kálvária sugárúton, a vasúti átjáróban még mindig ott a lezárás, emiatt ezt az útszakaszt kerüld el mindenféleképpen. Hogyha láttál valamit, ami nehezíti egyébként a szegediek autózását, de nem hallottál mostanában nálunk róla, akkor küldd el azt SMS-ben, vagy hívj minket telefonon a 0630-299-8888-as számunkon keresztül. Jó utat!
1: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
0: Illetve erre a számra jöhetnek a jelentkezések az I Love Szeged játékra teljes névvel és a rádió szlogenével. Páros jegy a Fonóklub következő koncertjére holnap estére az IH-ba és a Trécselő kávézés cukrázza páros meghívása landol majd nem sokára valakinél, most pedig Jazz Glynn érkezik.

8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban.

0: David Guetta, Jennifer Lopez és a Semi Tonight itt a 88-ban, ahol az I Love Szeged játékunk jön.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Zsuzsa van itt velem a vonal túlvégén. Köszöntelek a játékban, szia!
3: Én is köszöntelek, szia Dávid!
0: No, hát akkor árgus szemekkel figyelted, hogy mikor lehet jelentkezni a játékra, és ezt meg is tetted, bekerültél, gratulálok, az első akadály már megvan.
3: Köszönöm szépen.
0: Na de nézzük a következőt, itt van ugyebár három állításunk, és a hamis állítást kell majd kiszúrnod, mondom is az elsőt, amely szerint a Szent István téri víztorony több mint 120 éves. A második állítás pedig az, hogy a szegedi vasútállomásról nem indul vonat a budapesti nyugati pályaudvarra, a harmadik állítás pedig az, hogy az aradi vértanúk terén áll második Rákóczi Ferenc lovasszobra. Na melyik a hamis? Mondom még egyszer, biztos, ami biztos, volt egy Szent István téri víztorony, hogy több mint 120 éves, volt egy olyan, hogy a szegedi vasútállomásról nem indul vonat Budapestre a nyugatiba, illetve volt egy olyan, hogy az arad vértanúk terén van a második Rákóczi Ferenc lovasszobor.
3: Az biztos, hogy indul Pestről vonat a nyugatiból.
0: Szerintem én megadom ezt neked, mert egyébként kimondtad a helyes megfejtést, a vasútállomásos volt a hamis, mert hogy de indul ugyebár a nyugatiba vonat. Egy kicsit megcsűrtem, csavartam a mai játékot, ezért elnézést kérem.
3: Igen, kicsit megzavartál. Jobban oda kellett volna figyelnem, bocs.
0: Jó, hát kis izgulás benne volt azért, de nem vagyok szörös szívű, így szerda és szeptember 16-a alkalmából. Tiéd a páros jegy a Fonóklub következő koncertjére, holnap estére szól a meghívás az IH-ba, illetve a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívásához is gratulálok neked.
3: Nagyon szépen köszönöm, Dávid, és köszönöm szépen, hogy ilyen jó indulhattad azt.
0: Ne viccelj.
3: Jó, köszönöm szépen.
0: Szívesen, én köszönöm a játékot. Szia, szia.
3: Szia.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88, az életünk része.
0: Egy gyors közlekedési információ, éppen ránéztem az SMS falunkra, hallgatóink megírták, hogy baleset történt, sajnos a Boldogasszony Suher út Galamb utca kereszteződésénél egy villamos és egy autós találkozott, sajnos hajcsóvatosan vigyázzunk egymásra, jó utat! 88.

0: Valér zenéje szólt, ez volt a Megtalálom itt a Rádió 88-ban. Nem sokára a zenei teszt kitöltői között sorsolunk, érkezik majd egy hallgatónk adásban, nem sokára csörög nála a telefon, és hozok sok jó dalt, velünk lesz majd Gyuk Gyumod is például. 88. Szóval majd a Jack Jones-szal közös I Got You a 88-ban, a hasznos infók után pedig Chaperonion. Rögtön ezzel folytatjuk a sort, Good Luck Babe! Mindjárt érkezik a 88-ban.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyői út 40.
4: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
5: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbase Master. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
6: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
7: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen

0: akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó. Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazma.hu. A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér. Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
1: Figyelj, szerinted ki a legokosabb a bortéren?
2: Rózi.
1: A láma?
2: Persze. Iszik egy pohár bort.
1: És?
2: Nem vezet.
3: Ne legyél láma. Vagyis ebben pont legyél. Ha bort ér, tedd le a kosi kulcsot. Borozz, kóstolj, bulizz. Mi pedig elviszünk, és haza is viszünk.
2: Rózi már döntött.
1: És te?
3: Azaz este emlék legyen, ne rendőrségi ügy. SKT. Te borozol, mi vezetünk.
4: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk. Spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
5: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú. Mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
6: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
7: Szeptember 19-én megdolgoztatjuk a rekeszizmokat. Kapcsolódj ki az Impro Humor Esten.
6: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
8: Karikázd be a naptáradban. Szeptember 19.
9: 6. prémium piac piknik Szegeden.
8: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium piac Facebook oldalán.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
12: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
11: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
13: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
14: Ez reklám volt.
15: Itt van néhány mai program lehetőség, például indul a Bortér a Dom téren, már 19 órától jön az Árkád Szeged színpadon a megnyitó, majd pedig Szulák Andra és az Útközben fellépése is vár ma, a Bivágyi színpadon pedig a Dog Piano Band zenél majd az este alkalmával. Sőt, már 18.30-tól megindul a szüreti felvonulás is a Széchenyi tér, Dugonis tér, Dom tér útvonalon, lehet majd velük találkozni. Tiszadok, Mamacita Party este 11 órától, a Hungiban este 11-től MKMGK ETSK félévnyitó lesz majd, a Daytime Party pedig már délután 4 órától elindul a Rakpart 62 úszóház létesítményében. Jó szórakozást a programokhoz!
16: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

A Glass Animal zenéje szólt, ez volt a Heatwaves itt a Rádió 88-ban. Sajnos úgy a balesetről kaptunk információt, a Főfasor 50-es szám előtt kettő autó ütközött, emiatt pedig teljes pályás útzár is van érvényben. A helyszíni beszámolók alapján pedig az egyik autó elektromos, emiatt van kint a tűzoltó is, tehát a Főfasor forgalma most emiatt akadozik, sőt teljesen megállt, érdemes elkerülni az útszakaszt, illetve sajnos történt korábban egy baleset a Boldogasszony Sugárút Galamb utca kereszteződéséhez közel is, itt is hajtsó óvatosan, és ha teheted, akkor kerüld az útszakaszt. No de, sokkal jobb hírrel is folytatjuk, mert hogy volt természetesen az elmúlt napokban is zenei teszt a radio88.hu per zene oldalon, és természetesen rengetegen kitöltötték ezt, és jelentkeztek is nevükkel és telefonszámukkal a 101 hang Special Tribute Depeche Mode koncertjegyekért, és természetesen a számítógépünk a most sem volt rest sorsolt, és gratulálhatok is rögtön Anitának, aki ugyancsak kitöltötte a zenei tesztet. Hát próbáltuk felvenni a kapcsolatot telefonon, többször fel is vette, de mint kiderült, éppen kirándulni vannak, ha jól vettem ki a szavaiból, igaz, akadozott a vonal akkor a hegyekben, hát akkor jó szórakozást ehhez is, no meg majd a koncerthez is, és nagyon szépen köszönjük, hogy ti is kitöltöttétek a tesztet, a telefonszámod egyébként 0012-esre végződik, csak hogy még ez is köztudott legyen a teljesség igénye nélkül. Gratulálunk, a zenei tesztek pedig folytatódnak természetesen itt a 88-ban. Nagy kedvenc a Honey Beast és Daniel Fi közös is, ez a Bárcsak lennék.

0: Duke Dumont és Jack Jones, ez volt az I Got You itt a Rádió 88-ban. A Boldogasszony Sugár út Galamb utca kereszteződésében történt baleset, illetve a Fülfasor 50 szám előtt is kettő autó ütközött, itt teljes pályás az úzár. A híreinkben hallhatsz részleteket a balesetekről és a közlekedési információkat hozzuk majd ezzel kapcsolatban. Érdemes a 88-al maradnod, és a következő órában is folytatódik a Hello Szeged, hozom a munkaidőnek a jó hangulatát, illetve az időjárás is csatlakozik azért ehhez a dologhoz a mai 27-28 fokos maximumokkal.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Hello Szeged!
3: Ez a Hello Szeged!
2: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
4: Lottika Mixer! Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
2: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
4: Rádió 88, az életünk része.
5: Számíts hosszabb menetidőre és torlódásra Szegeden a Boldogasszony Sugárút Galamb utca kereszteződésében. Egy személyautó és egy villamos ütközött egyelőre ismeretlen okból, feltételezhetően az elsőbségadási szabályok benemtartása miatt. A helyszíni beszámolók szerint senki nem sérült meg a balesetben. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője arra kéri az arra közlekedőket, hogy vezessenek óvatosan.
6: A helyszíni szemle és a műszaki mentés befejezéséig torlódásra kell számítani, ezért arra kérjük a közlekedőket, hogy a helyszínt fokozott óvatossággal és körültekintéssel közelítsék meg.
5: Öt területen is a világ élvonalában szerepel a Szegedi Tudomány Egyetem a Shanghai Ranking friss szakterületi rangsorában. Az STE humán biológiában, klinikai orvostudományban és fogorvostudományban is a világ 300 legjobb intézménye között van. Humán biológiában pedig első a magyar egyetemek között. Gyógyszerész tudományban és nevelés tudományban szintén figyelemre méltó nemzetközi és hazai eredményeket ért el. Visszakapta bejegyzett státuszát Iványi Gáborék egyháza. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a státusz visszaszerzéséért 15 éve folytat jogi küzdelmet, és az elmúlt 3 évben csaknem 2 milliárd forint kiegészítő állami támogatást túlestek el. A közösség most a bevett egyházi státusz eléréséről szeretne tárgyalni az új kormánnyal, amelyhez a szükséges megállapodás tervezetet már korábban benyújtották. És beismerte az amerikai miniszter, hogy fegyvert telepített az űrbe az Egyesült Államok. Ez az első alkalom, hogy nyilvánosan is elismerte valamelyik fél, hogy fegyvert telepített föld körüli pályára. Mindez tudatos jelzés azon országok felé, amelyek fenyegetést jelenthetnek ezen a téren. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük a friss infókat Berninek, ahogy a híreink között is hallhattad, a Boldogasszony Sugárúton, tehát baleset van a Galamb utcánál. Köszönjük szépen hallgatóinknak és a szakembereknek is a jelzést, illetve sajnos van egy baleset a Fülfasoron is, az 50-es szám előtt kettő autó ütközött össze, teljes pályás az utcár, a helyszíni jelentések szerint pedig az egyik autó elektromos, emiatt van kint egy tűzoltóautó is, ennek ez az oka. Hogyha láttál még valamit a városban, várjuk a részleteket, vigyázzunk egymásra, jó utat!
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
0: Ebben az órában is hozom a jó zenéket, nem sokára a nap legmenőbb dala is bemutatkozik, hozok majd egy újdonságot, és hát nem különben egy újdonság Miles Smith és Niall Horan zenéje is, ami jól esik akár az ebéd közben, ez már a Drive Safe itt a Rádió 88-ban.

0: Kell a zenéje pörgette fel az elmúlt perceket, ez volt a Don't Stop the Music itt a Rádió 88-ban, és már is érkezik egy újdonság, a nap legmenőbb dalaként játszom Miley Cyrus új dalát, aki most tényleg egy teljesen új korszakot indított a zenei projektjeiben, már a Cyrus vezetéknevet is elhagyta, és egyszerűen csak Miley néven szerepel. A Bass Persuades pedig szeptember 4-én jelent meg, és 18-án érkezik hozzá a 10. stúdióalbuma is, ugyanezzel a címmel, tehát egy hatalmas nagy dolog és váltás előtt, vagy kellős közepén van az énekesnő. Szól is tőle az újdonság most, itt a Rádió 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatásával. Let's go.

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Rádió 88, az életünk része itt a Hello Szeged, és történt néhány baleset, érdemes a Boldogasszony Sugárút, Galamb utca kereszteződést is elkerülni, illetve a Főfasorról is, teljes útzár van például, hajts nagyon óvatosan. Folytatjuk szuper jó zenékkel, mindjárt itt a Smash Mouth is. Egy dal, amire elindul bennünk a ritmus, I'm a Believer mindjárt. Watch me. A hasznos tudnivalók után pedig Dua Lipa kezdi a következő zenei sort, ez lesz majd tőle a Dance the Night.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
3: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
4: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
5: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu, az Opus Pusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
6: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
7: Építkezik, felújít, a horvát szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
8: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
9: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
10: Szeptember 18-án egy felejthetetlen bárindító élő DJ szettel indítjuk be az őszi estéket.
9: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
10: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
11: Heti lapszámunkból.
12: Október 1-től a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKFT szállítja a BID kommunális és csomagolóanyag hulladékát. A téli kikötőbe semmilyen hulladék nem kerül, kamionok sem járnak arra. Stabil és biztonságos Szeged ivóvíz ellátása. Az aszály, a talajvízszint csökkenése nincs hatással Szeged ivóvíz ellátására, mert a város 180-560 méter mélyen található védett vízadó rétegekből nyeri az ivóvizét. Szeged segít. Több mint 600 rászoruló szegedi család kap szociális tűzifát az önkormányzattól.
10: Szegedi Tükör. A város és lakói.
5: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19.
13: 6. prémium piac piknik Szegeden.
5: Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig guacamole krémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6.

0: Piknik. Részletek a Premium Piac Facebook oldalán.
1: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba is, kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024, ssihomedesign.hu.
2: Van, aki a városban otthon van, van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Oldjúi út 40 alatt.
3: Vigyázz! Kész! Continental! Most vasárnap újra jön a jótékonysági Continental Futófesztivál. Vadonatúj helyszín, még több élmény, ötféle egyéni és két csoportos táv. A házigazdák Katus Attila és DJ Náksi. Nevez online a program oldalán vagy a helyszínen. Találkozzunk most vasárnap reggel az Új Szegedi Ligetben.
4: Ez reklám volt.
5: A szakértők szerint Szeged hosszú távon is vonzó ingatlan piac maradhat, amit a városban zajló lakóingatlan fejlesztések és a térségipari beruházásai is erősíthetnek. A befektetőknek azonban ma már nem elég csak a vételárat figyelni, a felújítási, fenntartási és üzemeltetési költségeket is érdemes előre kalkulálni. A jó elhelyezkedésű korszerű ingatlanok továbbra is értékálló befektetésnek számítanak a szakemberek szerint, de a sikeres vásárláshoz vagy értékesítéshez egyre fontosabb a helyi piac ismerete és akár a segítségkérése.
4: Támogatta az

Rádió 88 az életünk része. Nézzünk néhány program lehetőséget most. Például itt van holnap este 11 órától a Hungiban a Szótefél évnyitó partia majd, de itt lesz az Enged ki a gőzt, Szabad a színpad a rockklubban rendezvény, és a Városi Rockklub 18.30-tól vár majd egy kis e-féle csapatásra. A Bortér rendezvénye és eseménye is hoz sok izgalmat, a Dom téren, az Árkádszeged színpadon a Smink zenekar és Kovács Andi is fellép, a BYD színpadon pedig a Rambling, Nika és Várkonyi Tibi előadása vár majd ránk. Jó szórakozást, ezek voltak a holnapi program lehetőségek. Ez pedig már a műsor vége, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk, ez volt a Hello Szeged, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt, ez viszont nem sokára Csabi teszi már meg, indul a Lottika Mixer, szép napot!

8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban. Kicsi

0: azért csak nem halunk. Indul már is a Lottika Mixer itt a 88-ban. Remek napsütés, 27 Celsius fok, késő nyári, vagy egyébként simán nyári. A csodat ugye minden esetre azért szeptember 16-a van. A főfasoron érdemes lassulásra számolni, ott korábban történt egy baleset, egy időszakban teljes útzár is volt, ha onnét van pontos helyzetjelentésed azóta, akkor a 0632998888-ra természetesen jöhet információ. A napsütés mellé pedig sok szegedi kedvenc dukál itt a Lottika Mixerben, mindjárt a Pölpész, Komasin, Ósdis és a Bitofő Hart érkezik. Én Szeri Csaba vagyok, üdv!
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
3: Támogatja.

0: Bokréta ünnepet tartottak az idősebb Jancsó Miklós kollégiumban, vagyis az építkezésben már elérték az egyik új épület szárny legmagasabb pontját. A kibővített kollégium 240 új férőhelyet biztosít majd a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak. A több mint 3,5 milliárd forintos beruházás jövő év elejére készülhet el teljesen. Fendler Judit kancellár úgy gondolja, jövő ősszel már be is költözhetnek azok a hallgatók, akiket ebbe a kollégiumba vesznek fel.
1: Nekünk most körülbelül 4000 kollégiumi férőhelyünk van. A kollégiumunkat folyamatosan fejlesztjük, karbantartjuk, jól vannak menedzselve is, tehát mindegyik tiszta, rendes, festett. Való igaz, hogy egyik sem felelne meg szinte a 21. századi kollégiumi körülményeknek, egyszerűen azért, mert nincsenek meg a négyzetméterek.
0: Idén is nyereséggel zárt a szén, írja a szeged.hu. Csaknem 110 ezeren bulisztak 4 nap alatt a szegedi partfürdőn. Kolonics Erika főszervező elmondta, hogy a látogató számban is egy picit többen voltak, mint az elmúlt évben, és a nyereség is nagyobb lett az elmúlt évnél, ami a mostani fesztiválipari helyzetre való tekintettel szerinte nem kis eredmény. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek. Olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. És Japán történetében először már több mint 100 000 vannak, akik betöltötték a 100. életévüket. A 100 évesek klubjának 88%-a nőkből áll. Az eredmények örömteliek, ugyanakkor rávilágítanak Japán súlyos demográfiai problémájára. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Korábban történt egy baleset a Főfosoron, ott forgalom korlátozásra még lehet számolni, a Tisza-Lajos körúton pedig lassul a forgalom, vagy legalábbis a forgalmi térkép meglehetősen sok autót mutat arra, és a Dorosmai úton is, hát a Hold ugye éppen növő formában van, a Dorosmai úton viszont a sávok fogyóban, ott ha minden igaz, pingálnak útburkolati jeleket, ebből fakadóan nem minden sáv használható, és egy jó kis kocsisor verődött ott össze, érdemes lehet ezzel számolni, és lassabb haladással meg átjutással kalkulálni arra felé.
2: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
3: Egy óra, így aztán már is indul a lótika, még szerint a 88-ban, ahol természetesen nem sokára az Árkád-Szeged kincskeresés újabb nyomára, találós kérdésére és versikére is számíthatsz. Na meg előtte Purple Disco Machine Ósdissal. Már itt a Beat of Your Heart a mikrofonnál, Szeri Csaba.

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: van.
1: Ez volt Hüzsel és a Moving to the Sun, aminek persze nyilván magyar vonatkozása is van bőven. Ez a 88, benne pedig szól a Lótika Mixer. Piktorok vették uralmuk alá a Dorozsmai utat, ott zebrát festenek meg útburkolati jeleket. Hát mikor, ha nem most, ugye? Mert mégiscsak a Kálvária sugár úti zárva van, úgyhogy ha szeretsz picit a sorban áldogálni, gondolkozni, merengeni, a Dorozsmai utat ajánlom, a városunk befelé tartó oldal az érintett ebben leginkább, bár aztán majd nyilván a másik is sorra kerül. Egy kis lassulás ott tehát előfordulhat, viszont nem lassul le a játékunk, sőt, egyre jobban fölpörög már az árkádos kincskeresős játék, mert hogy 2 órakor jön majd az újabb feladvány, a délelőttben viszont tényleg nem akarok hülyeséget beszélni, szoktam, de most nem akarok. Nagyjából ez 20-30 másodperc, tényleg nem volt több, ami idő alatt Vivi rábukkant a helyszínre, bár ha jól vettem ki a szavaiból, akkor a munkatársaival osztották föl a helyszíneket, egy-egy teret beleptek, és akkor hát így aztán kijött a matek, és szerencséje volt. Mondjuk azt nem kérdeztem meg tőle, hogy ki dolgozik így a munkahelyen, hogyha mindannyian tereken vannak, és a 40 ezeres utalvány vadásznak, de hát ez is egy taktika. Ha csapattársokat választunk és szedünk magunk mellé, hát a kérdés, hogy most egy újabb tér lesz, vagy mi lesz a következő helyszín, 2 órakor hozom a részleteket az Árkád Szeged. Vaskos ajándék utalványa pedig abszolút, de vár valakire megint, meglátjuk, hogy most milyen gyorsan sikerül megtalálni a helyszínt és az utalványt. A folytatás viszont már a One Republic-é, hát akár témába is vág, már itt a Rána Lottika Mixerben.

Puszi Janka, és ahol voltál a Rádió 88-ban, Szeged kedvencei közül egy újabb dal a Dorosmai úton pedig udvarklati jeleket festenek, ott lassabban halad a forgalom. De a kapkodás egyébként is bajt szül. Ne kapkodj majd akkor sem, amikor megindulsz az újabb helyszínre, az Árkád Szeged kincsért, mert hogy hamarosan hozom a feladványt, 2 órát ígértek, jó? Hát azért hamarabb semmiképpen, viszont Szeged kedvenceiből addig se szenvedünk hiányt. Mindjárt velünk lesz Szakács Gergő.

0: támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
2: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbase Master. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
3: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
4: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről. És az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
0: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár nyerte a 2026-os Elefánt Nagy Díjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
5: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
6: Ugyan már. Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
5: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
6: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
5: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
6: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
5: Hosszabbítsd meg a nyarat.
7: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
8: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
9: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
2: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
10: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
11: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
10: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
12: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorosmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
13: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
14: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: Korábban volt egy baleset a Főfasoron, új

0: Szegeden, ott még hát könnyen lehet, hogy némi fönnakadásra lehet számolni, ha tudod, kerüld el azt a helyszínt. A Dorosmai úton pedig, hát azt nem tudom, merre kerülj, ha éppen ott nagy a torlódás, mert hogy útburkolati jeleket kezdtek el fölfesteni, így aztán tényleg torlódik a forgalom, de hát a Kálvária sugárút ugye nem menekülő útvonal. Kitartást, ha a Dorosmai vesztegelsz. Startol a Bortér ma délután, már a szüreti felvonulással 18.30-tól, aztán majd a színpadon a Dóm téren 19 órától a megnyitóra is lehet számítani, aztán Szulák Andrea, a Dopiano Band és az Útközbend is zenél majd. Aztán a rögben a La Traviata közönség találkozója, ahol Koltai M. Gábor rendező, vagy éppen Fülöp Dániel Erik zenei vezető, karmester, de Konya Krisztina, Máté Beáta, Szilpál Szilveszter és Tötős Roland is ott lesznek majd. A Grand Café Szegedben 18 órától Szepesi Kornél Betolakodók című kötetét mutatják be, az Agora dísztermében pedig a Sherlock Holmes és a 8 nő esete című színdarab kerül majd a közönség elé. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra

0: Még Katy Perry Donald hallgatunk a vonalban, mert hogy újabb baleset történt. Ha-hú, Szeri Csaba vagyok, ez a 88. Mit látsz?
1: Szia, Ferenc, Kiki vagyok, és én most jöttem a Gyukász kocsmától az Alagyai útról, ahol elméletileg történt egy nagyobb baleset. Nem tudom, esetleg voltak-e már érdemes lenne kiírni, mert nagyon be fogod torlódni, hogyha tudnak esetleg, akkor kerüljenek az autósok.
0: Ott a lámpánál van ez akkor, ugye?
1: Hát a lámpa után.
0: Aha, oké, köszönöm szépen, hogy szóltál. Mi történt egyébként, azt láttad?
1: Tűzoltó volt, mentős, rendőr, igazából nem láttam meg, sietek, de közreállni a sport.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy szóltál.
1: Jön kívesen, szép napot.
0: Jó utat, hello, hello. A Féfasor mellett tehát az Algyői úton is történt sajnos egy baleset. Lassulásra lehet számolni, meg szomra dalára. Itt a 12.

0: Az útkeztes a helye a 88-ban, baleset történt az Algyői úton, tulajdonképpen ott a lámpa a Baktói térség érintett, torlódik a forgalom mindkét oldalon, hallgatunk, ugye korábban jelezte, hogy tűzoltót is jártott arra felé. A pontos infód van, helyzetjelentésed a 0-32-99-88-88-ra jöhet, és egy másik helyzetjelentés az újszegedi szakaszról. Haló, Csabi vagyok, ez a 88.
1: Üdvözöllek, Petya vagyok, közlekedési információt szeretnék megosztani veled, még a főfosaron tart az útszár.
0: Oké, rendben. Köszönöm szépen, hogy szóltál erről. Egyébként merre jártál még ott Újszegeden, a többi rész már akár a vízrekonstrukciós munkákra leszámítva, rendben van?
1: Hát a víznél ott a Bérkert út terén, ugye nem lehet balra fordulni, a Temesvárin elhúzták a kifele szörökfelemen a sávokat, ott egy kicsit azért szűkek a sávok, de úgy.
0: Oké, köszönöm, hogy szóltál róla. Jó utat neked.
1: Köszönöm, szép napot.
0: Neked is, hello, hello. Az előzőeket pedig még ugye ki lehet egészíteni a Dorozsmai úton lévő festegetéssel, ott emiatt torlódik és lassul a forgalom, ott nem minden sáv használható, ezt is érdemes észben tartani. Itt a 88-ban pedig mindjárt hozom a kincses feladványunkat, nem sokára két óra előtt viszont Szakács Gergő érkezik az Elkezdemmel.

0: Rádió 88 az életünk része, és hát az életünk része a nem zökkenőmentes közlekedés is, úgy tűnik Szegeden és a környéken. Martonos Jani már itt van velünk a vonalban, útinfóval. Hello Jani, mi a tapasztalat Szeged útjain?
1: Ja, Csabi, köszöntöm a Rádió 88 hallgatóit. Hát én éppen most az Algyai úton tartottam volna kifelé, ugye Szegedről, Hódmezővásárhely irányába, és hát kis kerülővel egyébként el tudtam kerülni a balesetet, ami itt az Algyai úton az autószalonok magasságában történt. Ott egy autó egyébként keresztbe állt az úton, valószínűleg egy másikkal ütközött össze, és amely mentő még mindig a helyszínen van, ellátják a sérültet, mindeközben pedig a rendőrök váltakozva elkezdik a forgalmat a két sávon. Így már majdnem a benzinkútig Hódmezővásárhely irányából feltorlódott a forgalom, és hát kifelé Szegedről is egészen az Orbánya tér magasságáig áll a sorszor. Érdemes elkerülni ezt a környéket. Mindenkinek egyébként jó utat kívánok, és mindenki vigyázzon magára.
0: Köszi a helyzetjelentés, neked is jó utat. Hello, hello!
1: Köszi!
2: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
3: Olivia Rodrigo. Drop that.
2: Rádió 88. Szeged. Kedvenc zenéi.

0: Olivia Rodrigo a Drop Dead-del a 88-ban. Baleset az Algyűi úton. A legújabb információk szerint egy autós és egy motoros ütközött össze, és szemtanúk beszámolója szerint a motoros az, aki sérült ebben a balesetben, ami viszont biztos, hogy torlódik a forgalom az Algyűi úton, javarészt a Baktói lámpa környékén. A Fűfasoron is volt korábban egy baleset, ott is, ha lehet, érdemes elkerülni azt a részt, ott még helyszínelés és autó volt az imént, a Dorosmai úton pedig festenek és színezik az útburkolati jeleket, így aztán ott is forgalom korlátozásra lehet számolni. Egyébként viszont 27 Celsiusok, ragyogó napsütés és felhő nincs az égen, erre nem is igazán kell számítani a folytatásban sem. Az Árkádszeget kincskereső játékára viszont pillanatok múlva igen.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: Ősbemutató Queen musical és visszatérő legenda is lesz jövőre a szegedi szabadtéri játékok repertoárján. Bejelentették a jövő nyári dómtéri produkciókat, melyek közül az első a Víg Színházzal közös musical, a Petőfi ősbemutatója lesz. Ezután a Csillagfény és Déli báb című operettgálát láthatja a közönség, majd a Queen együttes dalait különleges cselekményé fűző We Will Rock You musicalt adják elő. Végezetül a Miss Saigon című produkció születik újjá több mint 30 év után. Barnák László főigazgató hozzátette, a nyári színházi rendezvény sorozat összesen 13 estére invitálja majd a nagy színpadához a nagy érdeműt.
1: Következő évadunkban 4 nagyévű produkciót, köztük 2 új bemutatót hozunk el önöknek, érdemes hát velünk tartani. Nagyszabású produkciók, csodálatos dallamok, küzdelemről, hősiességről, az összetartozás erejéről szóló történetek várnak a szegedi szabadtéri játékok közönségére.
0: Falfestékekre pályázhatnak a panelházak lakó közösségei Szegeden, írja a szeged.hu. Egyre több panelház alján láthatóak különböző tematikájú képek, állatok, mesefigurák, virágok. Szeged úgy döntött, legyen ezekből minél több. A dekorfestések megvalósításához 10 millió forintos pályázati keretösszeget különítene el Botka László polgármester. A falfestésre legalább 200 ezer forintot ad az önkormányzat a lakóközösség. Új eljárásrendet adott ki a vele született szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-je előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmutató egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partner ellátáson át, az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. És Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Sajnos nem történés nélküli már a délutáni közlekedésem. Szegeden ugye a főfasoron volt korábban egy baleset, ott emiatt egyébként némi forgalomkorlátozás még előfordulhat. Egy 10-15 perccel ezelőtti beszámoló legalábbis ezt erősítette meg. Aztán az Algyői úton is van egy baleset, motoros és autós találkozott össze, ott a kocsma környékén, a lámpa környékéhez torlódik a forgalom mind a két oldalról. Ha tudod azt a részt, érdemes lehet egyébként kikerülni, bízom benne, még időben szóltam. A Dorozsmai úton pedig nem baleset történt, ez a jó hír. Ugyanakkor útburkolati jeleket festenek, ott emiatt kevesebb a sáv és torlódhat is a forgalom. Ráadásul hát a Kálvária sugárút az nem minden szempontból menekülő útvonal, hiszen ugye a vasúti hátjárót még mindig le van zárva.
2: Támogatta a B99 Autó. LED világítás és autóápolás szakértelemmel.
4: Indul a nagyszegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
3: Bizony, itt a pillanat, mondom a mai feladványunkat, a másodikat, ha felismered, hogy melyik szegedi helyszínről van szó. Érdemes megkörnyékezni, hiszen az árkád kincse ismét ott vár rád. Na figyelj, fémből csavart, csillogó nagy hullám ez az ég, tükröződő felületén megcsillan az ég. Melyik szegedi helyszínt jelöli ez a kis versike? Ha tudod, irány ez a helyszín, és zsebeld be a 40 ezer forint értékű árkád vásárlási utalványt. Sok sikert kívánok! Tűken ülve várom az infót a kollégáktól, hogy mikor lesz meg az újabb utalvány, viszont ami biztos, hogy Szeged kedvencei megvannak, sehova nem tűntek el. David Guetta és Sia egyik közös a Sívól férkezik már is. Üdv, szól a Lottika Mixer, a mikrofonnál pedig ez alkalommal. Szia!

0: Ez volt a BTS, a Dynamite-tal, és nagyot robban a héten a játék is, meg majd a jövő héten az Árkádszeget kincskeresős játéka. Nem kellett azért túl sokat várni most se arra, hogy meglegyen a helyszín az Árvízi emlékmű, Nemes Roli pedig már helyzetjelentéssel él onnét, és persze nyertessel.
1: Szóval itt vagyunk az Árvízi emlékműnél, az Árkádszeged játékában. Hát óriási volt ez a menet itt ma délután. Gyorsan rájöttek a hallgatók, hogy hol rejtettük el az Árkádszeged utalványt, és itt is van velem a szerencsés nyertes. Szia, hogy hívnak?
2: Dorina vagyok.
1: Szia, Dorina. Mi alapján buktunk le, mert már egyébként a jel megadása előtt, illetve a nyomok megadása előtt itt sündörögtél az Árvízi emlékműnél.
2: Igen, hát mi már tegnap este a családdal összeültünk, és agyaltunk, hogy hol lehet, és már délelőtt itt ólálkodtunk, és sajnos lekéstük az aradi vértanúk terén, de most az öcsémmel újra kijöttünk, hogy megpróbáljuk, mert sejtettük, hogy itt lesz valahol a környéken.
1: Aha, megvan a hely már az utalvány összegének, hogy költitek el, testvériesen elosztjátok, odaadjátok anyunak, apunak, vagy mi lesz vele?
2: De azt beszéltük, hogy testvériesen elosztjuk, már mindketten beleraktuk az energiát, itt voltunk. Szóval el lesz osztva szépen.
1: Új hallgatói vagytok a Rádió 88-nak, vagy már régóta velünk tartotok?
2: Már régóta hallgatjuk, reggelente mindig ez szólt, amikor vittek minket iskolába, meg otthon is. Nagyon szeretjük hallgatni.
1: Nagyon jó, tartsátok meg jó szokásotokat, és gratulálunk, valamit jövünk még játékokkal.
2: Köszönjük.
0: Holnap 10 óra, csak jelezném, akkor jön a soron következő játék, egy újabb szegedi helyszín, egy újabb feladvány, és egy újabb 40 000 forint értékű Árkádszeged vásárlási utalvány. Holnap jó program lehet 10 órától az újabb feladvány és annak levadászása, de a mai programokból is szemezgetnék. Klub 88, persze, hogy 7 órától DJ Veldannal, aztán majd 9-től DJ Robin veszi át a stafétát. Indul a Bortér, már nem is kell olyan sokat várni rá, hát aludni meg semmit, már persze mondjuk csak ha rápihennél. 18.30-tól Szüreti felvonulás, Széchenyi tér, Dugonics tér, Dom tér az útvonal, utána pedig a Dom téren a megnyitó, 19 órától majd Szulák Andrea zenél az út közben, illetve a kettő között a BYD színpadon a Dog Piano Bandra is lehet számítani. Kötet bemutató lesz a Grand Caféban, Szepesi Kornél Betolakodók című könyvét lehet megismerni. A Tiszatokban Mamacita buli, a Hungiban este 11-től MKMGK, ETSK fél évnyitó, illetve 16 órakor a Rakpart 62 úszóháznál a Daytime Party is tartol egészen este 9-ig.
3: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.
0: Ha pedig úton vagy, kérlek ne feledd, az Algyői úton baleset történt, egy motoros és egy autós ütközött, ott még forgalomkorlátozásra lehet számítani.

0: Itt, itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu. Rádió 88.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéje.

0: a vagány Eminem dal, a Lose Yourself volt az, amit az imént hallgattunk, az Algyői úton pedig mindig lassul és torlódik a forgalom, ott a lámpa környékén történt korábban egy baleset. A 88-ban pedig a következő fél órában is jönnek Szeged kedvencei, például a Red Hot Chili Peppers és a Can't Stop. Na meg Taylor Swift, aki most egy újabb country beütési dalt készített. I knew it, I knew you. Na és persze, nincs megállás az Árkád Szeged kincskeresős játék, ami jelentkezik a héten többször.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át, több mint egy millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: 25 éves a szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
5: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
6: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
7: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb bulijáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picniken.
8: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
9: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: wifi pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
2: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
1: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
2: www.plazmapont.hu.
3: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
4: Hová mész, kisfiam? Elemér?
5: Nem, Bortér.
4: Hogy megváltozott ez a vicc?
6: Hát muszáj volt neki.
7: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
5: Legyen neked is lámás poharad.
7: Bortér. Minden korty megér egy misét.
8: Minőségi építőanyag? Amit csak akar. Cement? Alap? Sóder? Beton? Betonacél? Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
9: Megújult a honlapunk. pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk. pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
10: Fáj a fogad, vagy csak tökéletes mosolyra vágysz? Irány a Dentaláb fogászat. Már Algyőn és Szegeden is várunk. Felejtsd el a rettegést. Nálunk hang nélküli lézeres fogfúrás és fájdalommentes gyökérkezelés vár. Sürgős az ügy? Akkor azonnal fogadunk. Kényelmes, ragasztó nélküli kivehető fogsorainkat pedig már ezrek imádják. Dentaláv. Mosolyog bátran. Foglalj időpontot még ma. Dentaláv.hu.
11: Ön is művégtagot használ? Szeretne aktívabb életet élni protézisével? Az Aktív Protetika Kft. Szeptember 18-án 8 órától ingyenes bemutatónapot tart Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban, a Bakai Nándor utca 50 szám alatt, ahol lehetősége lesz kipróbálni az Ottobock karbonprotézis lábakat és a legmodernebb térdízületeket. Jelentkezni az Aktív Protetika Kft. Facebook oldalán, vagy az aktivprotetika.com oldalon lehet.
12: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Az elmúlt napokban a megfázás kapta a fűszerepet és a különféle készítmények, amelyeket akár a Kabai Patika csapata is ajánl, hogyha belekevergődzünk valamibe itt az őszi időszakban. A forró italporok is segítséget nyújthatnak. Ezekben rendre 2-3-4 hatóanyag is benne lehet, és a tünet együttest igyekeznek egyébként csillapítani, láz- és fájdalom csillapító hatással, fejfájás, izomfájdalom csillapítással, meg a torokfájás csillapításában is segítenek, de akár az ordugulást is képesek csökkenteni, sőt egyes készítmények köptető hatású szereket is tartalmazhatnak, sőt, mi több gyakran C-vitaminnal is kiegészítik őket, hogy az immunrendszerünket minél inkább támogassák. Erős immunrendszer, ezt kívánjuk mi és a Kabai Patika csapata is, de hogyha mégis beüt a kékszer, akkor a forró italporok is segíthetnek.
12: Támogatta az UE.hu online patika. Zöld út az egészséghez.
14: 8-ban 8.
15: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
16: Taylor Swift.
17: I knew it, I knew you.
18: I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the bright of the...
15: Rádió 88. Szeged. Kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.

0: baleset történt az Algyői úton, torlódik a forgalom ott a lámpa környékén, ezzel számolhatsz, légy figyelmes. Folytatásban pedig jön egy kis interjú, hiszen visszatért Szegedre Mátyási Szabolcs, aki új szerepkörben a Szegedi Nemzeti Színház új zeneigazgatójaként lesz foglalkoztatva. A visszatérés kapcsán pedig Nemes Roland beszélgetett vele, hát akár arról az izgalmas tényről is, hogy miként fér majd össze az új munka, az új családi helyzettel, hiszen októberben Szabolcsnak gyermeke születik, már itt Szegeden.
1: Miután most már 52 éves vagyok, és nagyon sok minden túl vagyok, sokat láttam, tapasztaltam, éreztem. A színház az mindig nagyon elől van, és a színház szent és érthetetlen, de amikor az embernek családja van, akkor, ha nem is azt mondom, hogy megváltozik, de olyan, mint hogy egy picit arrébb állnál, mint ahol előtte álltál, és egy picit máshogy nézel a saját életedre, és ezáltal nem az, hogy helyet kell keresni a családnak, hanem inkább azt látom, azt, hogy az van elől, és hogyha az ember boldog, és biztos lábakon áll, és lelkileg kiegyensúlyozott, akkor a munka nagyon jól megfér emellett.
0: Mátyási Szabolcsot hallottad, a Szegedi Nemzeti Színház új zenei igazgatóját itt a 88-ban, ahol Azaria és Des közöse, a Mindegy szól most.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: A Red Hot Chili Peppers-től egy menőség, a Can't Stop itt a 88-ban. Az Aldi úton ugye volt egy baleset korábban, forgalomkorlátozásra itt még egészen biztos, hogy lehet számítani, de startol a Lucky Let's Go, ahol természetesen Szeged közlekedésén is abszolút, de rajta tartjuk a szemünket. A nap pedig süt, úgyhogy azon ne tartsuk a szemünket, mert aztán majd káprázik. Egyébként ilyen időjárást ígértek erre a mai napra. Felhőből biztos, hogy nem látunk majd sokat, és talán egyébként hőmérsékletben a jó idő még holnap is kitart, bár akkor már hidegfronti tüneteket könnyen lehet, hogy tapasztalhatunk.
2: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Dani.
4: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
5: Gedzó meg a Dani újra együtt.
2: Őszintén, humorral, Szegedről.
5: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8 millió 990 ezer forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Aldi út 40 alatt.
7: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
8: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19. 6. Prémium Piac Piknik Szegeden. Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC Haver és a Teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium Piac Szeged, a Győri út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a Prémium Piac Facebook oldalán.
9: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
10: Heti lapszámunkból.
11: Október 1-től a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKFT szállítja a BID kommunális és csomagolóanyag hulladékát. A téli kikötőbe semmilyen hulladék nem kerül, kamionok sem járnak arra. Stabil és biztonságos Szeged ivóvíz ellátása. Az aszály, a talajvízszint csökkenése nincs hatással Szeged ivóvíz ellátására, mert a város 180-560 méter mélyen található védett vízadó rétegekből nyeri az ivóvizét. Szeged segít. Több mint 600 rászoruló szegedi család kap szociális tűzifát az önkormányzattól.
9: Szegedi Tükör. A város és lakói.
12: Figyelj, szerinted ki a legokosabb a bortéren?
13: Rózi.
12: A láma?
13: Persze. Iszik egy pohár bort.
12: És?
13: Nem vezet.
14: Ne legyél láma. Vagyis ebben pont legyél. Ha bort ér, tedd le a kosi kulcsot. Borozz, kóstolj, bulizz. Mi pedig elviszünk, és haza is viszünk.
13: Rózi már döntött.
12: És te?
14: Azaz este emlék legyen, ne rendőrségi ügy. SKT. Te borozol, mi vezetünk.
15: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
9: Ez reklám volt.
16: A pletykákkal ellentétben sem szeméttelep, sem veszélyes hulladékfeldolgozó nem lesz a téli kikötőben Szegeden. A BYD kommunális és csomagolóanyag hulladékát a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Kezeli október 1-től, de azt nem a kikötőbe szállítják majd. A területen lévő tárolókban jelenleg is van gabona, de a rémhírekkel ellentétben ezt sem napi több száz kamionnal hordják majd el. Jávorszky Iván önkormányzat kormányzati képviselő szerint nagyjából 200 kamionnyi gabonáról lehet szó, amit a következő két hónapban szállítanak majd el több részletben, akár csak az elmúlt években.
17: A kikötőt fel szeretnék újítani, tehát hogy hajó forgalom biztosítva legyen. Ehhez mederkotrás kell, ami látványos még, hogy a kikötőben levő roncsok eltávolítása is terve van véve. Ez a lakosságot annyiban nem fogja érinteni, hogy akik szeretnek ott horgászni, azok a továbbiakban is megtehetik.
16: Csatlakozott a WHO kollaborációs központjainak hálózatához a Szegedi Tudományegyetem. Az együttműködés tovább erősíti a felsőoktatási intézmény nemzetközi szerepét a népegészségügyi innováció területén. Az új központ képzési programok és szakmai anyagok fejlesztésével és megvalósításával kapcsolódik be a WHO munkájába. Az FBI riasztotta a magyar rendőröket, terrortámadásra készülhetett egy győri fiú. A 16 éves fiút kedden otthonában fogták el, számítógépét és mobiltelefonját is lefoglalták. Az FBI-t az esetről egy a mesterséges intelligencia területén működő vállalat értesítette. És jön az új Dés Gesztim musical, a darab Petőfi Sándor életéről szól majd, és Horváth Csaba rendezésében 2027 őszén mutatják be a Víg Színházban, amit megelőz nyáron a szabadtéri ősbemutatója a szegedi szabadtéri játékokon. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az Algyői úton torlódik a forgalom, most nem csak a szokásos lámpa az, ami esetleg fejtörést okoz, hanem egy baleset is történt, egyébként nagyjából szintén ott a jelzőlámpa környékén lassulásra lehet számolni mind a két oldalon emiatt, amennyire tudjuk azért némi várakozás után át lehet jutni, nem úgy a Kálvária sugárúton, ahol a vasúti átjáró még le van zárva, ebből fakadóan pedig a Dorozsmai út forgalma is élénkebb lehet, ha onnit van egy helyzetjelentésed arról, hogy esetleg az útburkolatjelzések festése tart még, akkor azt szívesen fogadom, meg bármilyen közlekedési info jól jön itt a Lucky Let's Go-ban. Az SMS a 0632998888.
2: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.
1: A Lucky Let's Go pedig kezdetét veszi 3 óra után menetrendszerűen útinformációkkal, csak hogy majd a hazaút könnyebb legyen, na meg remek dalokkal, amelyek szintén pont ugyanezt segítik elő. Teddy Sims-el kezdünk már, a Mr. Know It All szól. Üdv a mikrofonnál, sze!

0: idéztük a No Angels egy korábbi sikerét, a Daylight in Your Eyes című dalt itt a 88-ban. Az Algyői út lassabban járható, a szokásosnál is baleset történt ott az autószalonok a lámpa környékén. Érdemes ezzel számolni, hogy ott emiatt aztán végképp torlódik a forgalom, de hát talán ugye majd a hazafelé tartó menetben ez még inkább fokozódhat. Viszont szeptember 17-en, az már a holnapi napunk lesz, és holnap a Zsófiák ünnepelnek, róluk ne feledkezzünk meg. Holnap is jelentkezik a Gedzó meg a Dani, Vad Róbert és Toronykői Márta érkeznek majd hoznánk, szóba kerül a közlekedés és a bűnmegelőzés. Is. Hát mind a kettő olyan dolog, amiről azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes beszélni, talán egyébként a bűnmegelőzés a Bortér kapcsán is, hiszen ugye ott azért, ha kilátogatunk, akkor hát figyeljünk és vigyázzunk ezeken az ilyen fesztiválokon, nagy népi összejöveteleken, azért jobb, hogyha a tárcánk olyan helyen van, ahol senki más nem fér hozzá rajtunk kívül, talán ez is téma lesz majd a holnapi napon, és a holnapi nap némi hidegfronti hatást tartogat, bár egyébként nagy lehűlésre nem kell számítani, szelesebb és picit felhősebb időnk lehet, de a csúcs hőmérséklet még így is 28 Celsiusok körül alakulhat.
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okosan.

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, nulla ismétlés. Rádió 88. Valami.

0: éve már annak, hogy Dua Lipa ezzel a dallal varázsolt el minket. Emlékeim szerint akkor az Instagramjáról minden más törölt is, és csak néhány rejtélyes jelet osztott meg. Ez volt a Houdini. A Lucky Let's Go-ban és a 88-ban pedig az a jó, hogy Szeged kedvencei szólnak, ezekből pedig szerencsére a folytatásból sem szenvedünk hiányt. Jön például a Vogue the Moon a Shut Up and Dance-szel. A forró és párás latin hangulatról pedig Enrique Iglesias gondoskodik majd. Néhány hirdetői tipp és ötlet után a Bailando is szól a 88-ban.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88. Az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyői út 40.
4: A nyár legnagyobb naplementés bulija ősszel is visszatér.
5: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb bulijáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picniken.
6: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk. Spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
7: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon Subbassmaster. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
8: Neked kacat? Másnak kincs. Vasárnap ismét vár a mastéri használt cikkbörze. A nagycsarnokban gazdát cserélnek a megunt, de még használható otthoni kacatok, háztartási eszközök, ruhák vagy játékok. Ha szeretsz nézelődni, akkor ott a helyed a nagycsarnokban vasárnap 8 órától a mastéri börzén.
9: Szeptember 27-én 17. pacalpárba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal szoftban főtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátásokat.

0: Érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
1: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
2: Hová mész, kisfiam? Elemér?
3: Nem, Bortér.
2: Hogy megváltozott ez a vicc?
4: Hát muszáj volt neki.
5: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
3: Legyen neked is lámás poharad.
5: Bortér. Minden korty megér egy misét.
6: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
7: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
8: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
9: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van.
10: Nyugi, csak a padló árak. Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakay Nándor utca 29.
11: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
12: Vigyázz! Kész! Continental! Most vasárnap újra jön a jótékonysági Continental Futófesztivál. Vadonatúj helyszín, még több élmény, ötféle egyéni és két csoportos táv. A házigazdák Katus Attila és DJ Náksi. Nevezz online a program oldalán vagy a helyszínen. Találkozzunk most vasárnap reggel az Új Szegedi Ligetben.
13: Dr. Kis Róbert, az Ópusztaszeli Nemzeti Történeti Emlékpark igazgató helyettese a vendégem, hiszen zenei fesztivál lesz ismét Ópusztaszeren 2022 után idén újra Sunset Picnic, amely két felvonásban zajlik. Az első nyáron volt, a következő pedig 2026. szeptember 18-án pénteken lesz majd. Az már kiderült, hogy ez egy DJ fesztivál, de mi mindenről szól még, és mikor nyílnak a kapuk?
14: A kapuk 9:30-tól már nyitva lesznek, mert ugye egy egész napos civil falu kapcsolódik a rendezvényhez, tehát ez új komplex, hogy lesz egy civil falu egész nap, 18 óráig, maga pedig ez a zenei rendezvény, ez 18 órától fog kezdődni, tehát 18 órától, aki kilátogat, az már hallhatja az első traktusokat a zenei fesztiválból, és hát remélhetőleg egész évfélig eltart a buli.
13: A projekt az Interact Via IPA Magyarország-Szerbia program keretében az Európai Unió pénzügyi támogatásával és hazai társfinanszírozás mellett valósul meg.
15: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: A holnapi nap programjaiból szemezgetnék, a Bortér persze holnap is jelentkezik majd, ami a zenei színteret és programokat illeti. A Smink zenekar, Kovács Andi, a Rambling, Nika és Várkonyi Tibi is ott lesz majd. Nika egyébként egy műsorváltozás keretében lép színpadra. A Grand Café Szegedben holnap Vados Anna Egymás lélegzete című kötetét mutatják be, a No Meal Today-ben pedig Poets of the Planet elnevezéssel költészeti este lesz. Az IH rendezvényközpontban a Fonóklub jelentkezik Nové Somajosi fiak Csóri Sándor koncertjével, a Hungiban Szote fél évnyitóra lehet számítani, a Városi Rockklubban pedig holnap szabad a színpad, ott lehet majd kiengedni a gőzt. Jó szórakozást a holnapi programokhoz is!
15: Támogatta a Stüssi Vadászétterem és Illés Hotel.

0: 90-es évek közepét idéztük a Hip Hop Boys-szal, ez volt a Hegyekbe fönn, itt a 88-ban. Hát a hegyi közlekedéssel nem foglalkozunk, a Szegedivel viszont annál inkább. Az Algyői úton mutatkozik némi torlódás, mert talán nem a baleset miatt, hanem azért, mert van, aki ki, van, aki be szeretne jutni a városba. Egyébként a befelé tartó oldal torlódik jobban. Nagyobb forgalommal lehet a Szabadkai úton is találkozni, és a Dorosmai út, Kossuth-Lajos sugárút, Lámpáskör forgalom környékén, a Fonógyári úton is sokan vannak, ugye a Kálvárián még a vasúti átjárónál megvan a lezárás. A körutakon is mutatkozik némi lassulás, a Tiszalajos körúton egyébként komolyabb lassulásról is szó lehet, akár a klinikák felől, akár a rakparton, úgyhogy hát egy óvatosabb tempó, ahogy azt megszokhattuk, szerencsére újabb balesetről jelzést nem kaptunk, ha útinfód van, akkor pedig a segítség jól jön, 0632998888 a számunk.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: DJ Szobival találtuk meg a fényt, és az milyen jó, hogy ugye, ha éppen az alagút végén bukkan föl. SMS számunk a 0632998888, és a forró drót is ez útinformációk a Lucky Let's Go folytatásában is jöhetnek. Időjárás ügyben pedig remek napsütötte napnak örülhettünk kellemes nyárias időjárással. Holnap sem lesz egyébként hűvösebb, ugyanakkor picit felhősebb és szelesebb időjárást ígérnek.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben is dolgozol. Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630-3491-791-es számot.
8: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
9: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
10: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
11: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
12: Heti lapszámunkból.
13: Október 1-től a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKFT szállítja a BID kommunális és csomagolóanyag hulladékát. A téli kikötőbe semmilyen hulladék nem kerül, kamionok sem járnak arra. Stabil és biztonságos Szeged ivóvízellátása. Az aszály, a talajvízszint csökkenése nincs hatással Szeged ivóvízellátására, mert a város 180-560 méter mélyen található védett vízadó rétegekből nyeri az ivóvizét. Szeged segít. Több mint 600 rászoruló szegedi család kap szociális tűzifát az önkormányzattól.
11: Szegedi Tükör. A város és lakói.
14: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik! Chery Linártech a Szeged plázában. Várunk, mert létezik! Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
15: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
16: Állíts meg a pénznyelőt.
15: Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban, az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujhazbodrogi.hu.
1: Ez reklám volt.
4: Nemzetközi önkéntes programot szervez október 1-e és 4-e között a Szegedi Talentum Alapítvány. Összesen 7 országból érkeznek majd önkéntesek a programra, hogy megosszák a tapasztalataikat egymással. Az eseményt a visegrádi országokkal közösen valósítják meg, ezért egy díjat is kiosztanak majd azoknak, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő önkéntesi munkát végeztek. Zsivkovicsné Gyenes Krisztina, az alapítvány ügyvezető igazgatója hozzátette, ezen a programon az önkéntesek nemzetközi évét is megünneplik majd.
12: A Talentum Alapítványnak a közeljövőben, októberben lesz egy Volunteer Jamboree nevű programja, ahol az a célunk, hogy minél jobban láthatóvá tegyük az önkéntességet, erre készülünk leginkább, és ehhez várunk önkéntes résztvevőket, illetve önkéntes segítőket is akár.
4: Idén is nyereséggel zárt a szén, írja a szeged.hu. Csak nem 110 ezeren bulisztak 4 nap alatt a szegedi partfürdőn. Kolonics Erika főszervező elmondta, hogy látogató számban is egy picit többen voltak, mint az elmúlt évben, és a nyereség is nagyobb lett az elmúlt évnél, ami a mostani fesztiválipari helyzetre való tekintettel szerinte nem kis eredmény. Pénteken kiderül, ki az ország legerősebb tűzoltója. Sorozatban 8. alkalommal Vas megyében a tavalyi évhez hasonlóan Bükkfürdőn mérhetik össze állóképességüket és kitartásukat a tűzoltók. Több mint 80 hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltó vesz részt a versenyen. Szlovákiából, Ausztriából, Horvátországból és Csehországból is érkeznek lánglovagok. És Kim Kardashian 1 euró kártérítést kapott a párizsi ékszerrablás miatt. A támadás egy hírességeknek és gazdagoknak fenntartott luxushotelben történt pár éve. A sztártól egy 4 millió dolláros gyűrűt, valamint több egyéb ékszert is elloptak a rablók, akik megkötözve zárták be párizsi szállodájának fürdőszobájába. A rablókat azóta elítélték, az ékszerek nagy részét azonban azóta sem találták meg. A sztár mindössze 1 euró szimbolikus kártérítést kapott. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Forgalmi térképünkről olvasom az információt, megerősítést mindenképpen várok. A Kossuth Lajos sugárúton a Damjanics utca környékén jelez nekem ez a térkép balesetet és némi torlódást is. Ha rá tudsz erősíteni vagy cáfolni, tudod, annak örülök. 0632998888 a számunk. És hát nyilván az korábban említett utcakaszok, így az Algyői út, Szabadkai út, Kossuth Lajos sugárút, Dorozsmai út, az bizony terhelt, de egyébként a Temesvári körúton is többen vannak, ott ugye némi sávzárás is elő fordulhat, a Bérkert utcáról például nem tudunk a híd felé hajtani, ha minden igaz, és a Szőregi úton is többen autókáznak. Ha útinfód van, akkor az előbb említett elérhetőségre jöhet további segítségre. Tényleg, ha a Kossuth Lajos sugárútról bővebb infód van, annak kifejezetten örülnék. Köszike!
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: 4 óra múlt egy picivel, a Lucky Let's Go-ban pedig nem állunk meg, hozom Szeged kedvenceit, nem meg tényleg az útinformációkat is a folytatásban, hogy könnyebb legyen a hazafelé tartó út. Ray Dalton is ebben igyekszik segíteni. A Do It Again szólt tőre már is, üdvözletem a mikrofonnál, Szeri Csaba.

0: Dézsa hangja semmit sem kopott. Na jó, hát mondjuk nyilván 2000-ből szólt a felvétel, de akkor volt hangja az egészen biztos. De nézzük, hogy mi van a szegedi közlekedésben. Igazi nagy őrület talán nincs, de hát nyilván a szokásos helyeken a lassulások és a torlódások megvannak. A lámpás körforgalom milyen, nyilván az a csomópont talán terheltebb is, a Kálvária sugárútról sokan oda próbálnak szökni, vagy a Szabadkai útra, ebből fakadóan egyébként ott is némi lassulás van. A Tisza-Lajos körúton főleg a klinikák felől vannak többen, a rakparton is sokan autóznak, és hát az Algyői úton sem éppen más a helyzet. A balesetet most éppen térképünk sem jelezi, szerencsére ilyen jellegű információt sem kaptunk. Esetleg a 47-esen az elkerülőn a Kopáncsi körforgalom után nem sokkal a Szalla korláton dolgoztak, ott néha volt olyan, hogy jelzőrös irányítás volt, ott érdemes résen lenni. Infódat pedig várjuk, 06 32 99 88 88 a számunk.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: nyugis vagy rohangálós?
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani.
1: 9 és délután 5 között nincs ismétlés.
0: Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

0: Alapvetően is az Izabella hídnál, a lámpás körforgalomnál, és az Algyői úton is többen próbálnak kijutni a városból, vagy éppen bejutni, de a Vértói úton is mutatkozik most ebben a pillanatban némi lassulás, és persze a hozzá kapcsolódó Makosházi körút környékén. Ha útinfót van, tudod, 0632 99 88 88 a számunk.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás gondoskodó odafigyeléssel.
2: Dani.
3: Kedzó.
2: Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
7: Szeptember 18-20 amerikai barbecue hétvége a Sercegőben.
1: Naplemente, füst a grill fölött, hideg ital az asztalon és az Afro House lüktetése a háttérben.
7: Péntek este a Sercegő kertje igazi Afro House partivá alakul a Sunset Syndicate-tel.
1: DJ, élő szaxofon, gitár és az Afro, Latin és Melodic House zenék egyetlen különleges estében.
7: A belépés díjtalan, az asztalodat viszont foglald le időben. Részletek sercegő.hu.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
5: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmapont. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
4: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixed Kálmán utca 20-22 szám alatt.
5: www.plazmapont.hu.
8: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
9: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
10: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
11: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
5: Megálmodtad lakásod, házad, irodád belső elrendezését, de nem tudod, hogyan kezd neki?
4: Akkor az SSI Home Design a te legjobb választásod.
5: A profi végeredmény miatt kért helyszínen vagy üzletünkben mind színre, mind anyagra, mind pedig stílusra vonatkozó lakberendezési szaktanácsadásainkat. Sőt, egyedi bútortervezésben, 3D látványtervekkel és berendezési terv készítésében is tudunk segíteni. SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon. Bibó István utca 1. SSIHomeDesign.hu.
12: Hová mész, kisfiam? Elemér?
13: Nem, Bortér.
12: Hogy megváltozott ez a vicc?
14: Hát muszáj volt neki.
15: Bortér 2026. A színpadon Szulák Andrea, Tolvaj Reni, Little G Weevil, Mika, Gájer Bálint.
13: Legyen neked is lámás poharad.
15: Bortér. Minden korty megér egy misét.
16: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út

0: 50. Ne maradjon le!
1: Fáj a fogad, vagy csak tökéletes mosolyra vágysz? Irány a Dentaláb fogászat. Már Algyőn és Szegeden is várunk. Felejtsd el a rettegést. Nálunk hang nélküli, lézeres fogfúrás és fájdalommentes gyökérkezelés vár. Sürgős az ügy? Akkor azonnal fogadunk. Kényelmes, ragasztó nélküli, kivehető fogsorainkat pedig már ezrek imádják. Dentaláb. Mosolyog bátran. Foglalj időpontot még ma. Dentaláb.hu.
2: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
3: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
4: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
5: Szeptember 18-án újra érkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron, azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
6: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Hallottál-e már a rotátorköpenyről? Ez nem csak a szuperhősöknek van, meg a Batman félét kell elképzelni, hanem ez ott van a vállunkban, és ez bizony, hát akár problémát is okozhat. Ráadásul olyan hétköznapi szituációkban is, mikor mondjuk az ember hajat mos, vagy a befőttes üveget leemeli, mert hogy a váll ezen része meg tud sérülni. A rotátorköpeny ugyanis a vállat körülvevő izmok és inak együttese, amely a kar mozgatásában és a váll stabilitásának megőrzésében nagyon-nagyon fontos szerepet játszik, a szakadása pedig tényleg hirtelen sérülés következtében is bekövetkezhet, vagy az évek során kialakuló kopás is ott állhat a háttérben. A panaszok eleinte enyhék lehetnek, de okozhatnak komoly problémát, úgyhogy érdemes ilyen téren is óvatosnak lennünk.
6: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
7: Kocsanásos baleset történt a Bakai és Vásárhelyi Pál utcánál lévő körforgalomnál a belső sávban. Kaptuk hallgatónktól az információt, nos, emiatt lehet ott most éppen lassabban haladni. Más balesetről nem kaptunk jelzést, de sokan vannak a Szabadkai úton, a Temesvári körúton, ott ugye némi sávzárás, forgalomkorlátozás előfordulhat. A Tiszalajos körúton a Klinikák felől és a Kossuth-Lajos sugárút környékén van lassulás, de a József Attila sugárúton is többen autóznak, és annak folytatásában az Algyői úton sem éppen gyalog. Galopp a helyzet. Ha útinformációd van ebben az esetben, örülök, ha jelzed nekünk, hogy mit tapasztalsz írásban vagy hívásban. 0632 99 88 88 a számunk.
6: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: Beyoncé állítólag két óra hossza alatt hozta össze ezt a dalt, ráadásul hát talán egy picit pityúkás is volt, mert hogy előtte nap nagy volt a buli náluk. Ma már rajta a Bortér programsorozat a Dom téren, bár ugye a születi felvonulás a Széchenyi térről indul, és úgy jut majd el oda, hogy a Dugonics téren keresztül 18.30-tól. Aztán az Árkádszeged színpadán a megnyitót Szulák Andrea előadása követi, illetve este ott az Útközben is zenél majd, míg a BYD színpadon 9 órától a Dob Piano Bandre lehet számítani. A Grand Café Szegedben Szepesi Kornél Betolakodók című kötetét 18 órától mutatják be. A Tiszadoknál ma este Mamacita buli, a Hungiban MKMGK ETSK fél év nyitóra lehet számítani. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatta a Sercegő

0: Koccanás miatt lehet lassulásra számolni a Vásárhelyi Pál és Bakkai utcák találkozásánál, a körforgalomban a belső sávon történt ez a koccanás. Másrészt pedig a napocska még süt, ráadásul egyébként kellemes időjárást ígérnek a holnapi napra is. Hát persze, nyilván az éjszakában azért némiképp visszahűl majd a levegő, a minden igaz olyan 13 Celsiusokra, így ha a Bortér felé tart az ember, akkor lehet, hogy érdemes valamiféle kis pongyolát vagy kabátkát magunkkal vinni. Holnap egyébként 28 Celsiusok lesz, bár némiképp szelesebb időjárás, mint a mai.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
5: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Cherry Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel, maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
8: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.

0: forintos wellness kuponjál.
1: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
0: Szent Erzsébet Móralmi Gyógyfürdő.
1: Hosszabbítsd meg a nyarat.
2: Szeptember 27-én 17. Pacal Párba és Vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés és 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
3: Pepperoni pizzéria és biliárd bár Vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
4: Szeptember 18-án egy felejthetetlen bárindító élő DJ-szettel indítjuk be az őszi estéket.
3: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőt. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
1: Ez reklám volt.
8: Ősbemutató Queen musical és visszatérő legenda is lesz jövőre a szegedi szabadtéri játékok repertoárján. Bejelentették a jövő nyári dómtéri produkciókat, melyek közül az első a Víg Színházzal közös musical, a Petőfi ősbemutatója lesz. Ezután a Csillagfény és Déli báb című operettgálát láthatja a közönség, majd a Queen együttes dalait különleges cselekményé fűző We Will Rock You musicalt adják elő. Végezetül a Miss Saigon című produkció születik újjá több mint 30 év után. Barnák László főigazgató hozzátette, a nyári színházi rendezvény sorozat összesen 13 estére invitálja majd a nagy színpadához a nagy érdeműt.
9: Következő évadunkban 4 nagyévű produkciót, köztük 2 új bemutatót hozunk el önöknek, érdemes hát velünk tartani. Nagyszabású produkció, csodálatos dallamok, küzdelemről, hősiességről, az összetartozás erejéről szóló történetek várnak a szegedi szabadtéri játékok közönségére.
8: Jogerősen 18 év fegyházra ítélték azt a férfit Szegeden, aki egy 50 ezer forintos tévé miatt gyilkolt meg egy idős nőt. A 26 éves férfi a gyilkosság előtt alkoholt és drogot fogyasztott. Az egyik ablakon mászott be az épületbe. A zajra az idős nő felriadt, ám a vádolott 2-szer ököllel fejen ütötte. Megharapta a felkarját, majd megfojtotta. Az 50 ezer forintos tévéjével pedig távozott. A férfi nem bocsáthat feltételes szabadságra. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek. Olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. És Japán történetében először már több mint 100 000 vannak, akik betöltötték a 100. életévüket. A 100 évesek klubjának 88%-a nőkből áll. Az eredmények örömteliek, ugyanakkor rávilágítanak Japán súlyos demográfiai problémájára. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: A forgalmi térképünkről lesem az információk egy részét. Az Algyői úton még van lassulás, illetve sokan vannak az Új hídon is, valamint a Tiszalajos körúton a klinikák felől torlódik még a forgalom. A Szabadkai utat is véletlenül többen használják, és nyilvánvalóan egyébként a Vásárhelyi Pál utca is ilyen lehet, ott ugye de a Bakaival közös körforgalomnál történt egy koccanás a belső sávban, illetve a Dorozsmai út, Kossuth Lajos sugár út, valamint a Lámpás körforgalom olyan hely még, ahol a lassulás bizony-bizony benne lehet. lehet a pakliban vagy a nagyobb forgalom. Ha útinformációd van, tudod, hogy várjuk a segítséget a 0630-299-88-88-on.
11: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
10: A 88-ban a Lucky Let's Go pedig még tart, rádiózunk együtt sok remek szegedi kedvenc társaságában. Akár egyébként mindjárt egy kis multidézés is jön, na de Camila Cabello is itt van velünk, 2017-ből a Havanna szólt tőle már is. Üdv, én Szeri Csaba vagyok.

0: Rádió 88-ban. Van.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on.
0: Szeged, kedve!

Vágó Mundi, egy szegedi kedvencel, a Káosszal az iménti percekben itt a 88-ban. Szól a Lucky Let's Go és a szegedi utakon, hát káosz azért talán nincs, nyilván a Kossuth Lajos sugárúton, a Bertalan hídon nagyobb a forgalom ebben a pillanatban is, korábban volt egy baleset a Vásárhelyi Pál és Bakai Nándor utcák találkozásánál a körforgalomban, vannak szituációk, de bízom benne, legalábbis erre nem cáfolt rá senki, hogy káosznak nevezni ezt túlzás lenne, mi pedig időutazunk, 1985-öt célozzuk meg, hát rég volt, talán igaz se volt, abban az időszakban kapott aranylapot, diplomát, például a szegedi munkásőr fúvós zenekar, még volt ilyen egyébként ott 85. szeptemberében, meg abban az időszakban a Mártai labdarúgó csapat a megyei élvonalban szerepelt, ráadásul egyébként ez időtájt 5-6 fordulót követően vezették is a bajnokságot, na meg ugye 1985-ben a Mars térnek sem ez volt a neve, hanem Marx tér volt, és hát az árak is teljesen máshogy alakultak. Az akkori beszámolók úgy szólnak, hogy 85. szeptemberében a tej literje 7 forint 60 fillér volt, a tojás darabja 2,6 és 2,8 forint között mozgott, a karfiol kilója 12 forint volt, egy kiló szőlőért pedig olyan 20 és 40 forint közötti összeget kértek el. Hát más idők voltak, az biztos. Viszont akkor debütált az Aha felvétele is, a Take On Me. Na ezt idézzük most föl dalfronton. Itt a 88-ban szól a Lucky Let's

0: Vannak azok a szituációk, amikor bizonyos dolgokat végtelennek érzünk. Én szeretem az irodalmat, de valamiért az irodalom órák voltak egyébként a középiskolában olyanok, amik pont úgy éreztem, hogy sose lesz vége. Nem tudom, hiányzott az akció, a lendület. Lendület viszont lesz egyébként a Lucky Let's Go folytatásában. Erről gondoskodik a Honey Beast és Daniel Fi újdonsága például. No Max, Sierra Spyro is egy másik újdonsággal, egy fülbemászó dallal. Szóval el leszünk lát a szegedi kedvencekkel a folytatásban is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
5: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
6: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
7: A nyár legnagyobb naplementés bulia ősszel is visszatér.
8: Szeptember 18-án újraérkezik a Sunset Picnic és a Civil Falu az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Felus, Wilcox, Lotfi Beggy and Friends és Regál Lili gondoskodnak a felejthetetlen zenékről és az ősz egyik legjobb buliáról. A rendezvény ingyenes, parkbelépőváltáshoz kötött. Ha ott voltál nyáron azért, ha nem, akkor azért. Találkozzunk szeptember 18-án a Sunset Picnic-en.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
11: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
10: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
4: Szeptember 19-én megdolgoztatjuk a rekezizmokat. Kapcsolódj ki az Impro Humor Esten.
6: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
12: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyői út 40.
13: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
14: Figyelj, szerinted ki a leg-

0: Legokosabb a bortéren.
1: Rózi.
0: A láma.
1: Persze. Iszik egy pohár bort.
0: És?
1: Nem vezet.
2: Ne legyél láma. Vagyis ebben pont legyél. Ha bortér, tedd le a kosi kulcsot. Borozz, kóstolj, bulizz. Mi pedig elviszünk, és haza is viszünk.
1: Rózi már döntött.
0: És te?
2: Azaz este emlék legyen, ne rendőrségi ügy. SKT. Te borozol, mi vezetünk.
3: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Valószínűleg hallottál róla, csak el ne felejtsd, hogy a Dóm-tér a mai napon rajtól lényegében a szüreti felvonulásig már nem is sok van hátra. 18.30-tól a Széchenyi térről indul a menet, utána 19.30-tól a Dóm-téri színpadon az egyiken Szulák Andrea előadására is lehet számítani. Jön majd az Útközbend, 9-től pedig a Dog Piano Band is ott lesz egyébként a másik színpadon. Emellett mozifilmes programokat is összegyűjtöttem, hogyha esetleg arra szavazol, a Belvárosi moziban este 8 után az Átkozott boszorkák második része, a Meghívás, vagy a Remény is a kínálat része lesz. A Cinema Cityben pedig este az Oak Street végét is vetítik, az Insidust, az Életfutárt például, vagy akár a Pókember vadonatúj nap is szerepel az esti kínálatban.
3: 8-ban, 8.
2: Figyelj, Szeged!
3: Let's go! Hey, it's gonna spiral. Material lover.

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Ez volt a Coldplay-től a Sky Full of Stars a 88-ban, ahol jön egy újabb interjú részlet Mátyási Szabolccsal, a Szegedi Nemzeti Színház új zenei igazgatójával. Azzal a Mátyási Szabolccsal, aki egyébként a szegedi közönségnek nem ismeretlen, hát bőven lehetett vele találkozni is akár, és Nemes Roli így ennek kapcsán egyébként kérdezte arról is, hogy milyen visszatérni egy új szerepkörbe, és mi is lesz ebben a szerepkörben a pontos feladat.
1: Nagyon felkavaró, és nagyon magasztos, és nagyon ijesztő, és nagyon vágyakozással teli. Amellett, hogy nyilván egy háromtagozatos színháznak a zászlós hajója a zenei szempontból a korona ékszer, az az opera tagozat is, maga az opera, emellett minden olyan dolgot is kér tőlem, hogy bármi, amiben egy darab hang, egy darab hangszer is elhangzik, illetve ezeknek a szervezése, koordinálása, kotta, jogdíj, tehát minden, ami zenével kapcsolatos, az tartozzon hozzám.
0: Mátyási Szabolcsot, a Szegedi Színház új zenei igazgatóját hallottad. Lady Gaga-t és Ariana Grande-t pedig szintúgy, mert hogy már ők jönnek a Rain on Me-vel.

0: tette tisztelet itt a virtuális színpadon. Ez volt a New Rules. De az éterben hamarosan Nemes Roli is tiszteletét teszi. Élőben és egyenesben jelentkezik a Bortérről, a szüreti felvonulásról. Egyébként jó eséllyel, amiatt is a Kossuth Lajos sugárú Széchenyi tér környékén egyre több az autós, úgy tűnik, és egyébként az új hídon is sokan vannak még. Legalábbis a forgalmi térképünk ezt tetszik alátámasztani. Időjárás ügyében, hát egy kabátot vigyél magaddal mindenképpen, vagy valami vékonyabb kabátot, mert azért, ha sokáig marad az ember a Bortéren, picit hűvös lesz majd az éjszaka, holnap viszont napközben 28 Celsiusok lesz, habár felhősebb és picit szelesebb időt ígértek.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét?
3: Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
1: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
2: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos Árkád vásárlási utalványhoz.
3: Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban, 3 héten át, több mint 1 millió
1: forint értékű nyereményekért.
3: Részletek a radio88.hu-n.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Karikázd be a naptáradban! Szeptember 19. 6. prémium piac piknik Szegeden. Ingyenes belépés, gyerekprogramok, tombola és mexikóig vakamolekrémes lecsó minden látogatónak. Sztár vendég, MC haver és a teknő. A rendezvény támogatja az Atiszkó Kft., a Laci Konyha Magyarország Kft. És a Szeged Első Lions Club. Prémium piac Szeged, a Gyűjj út 72. Szeptember 19-én jön a 6. piknik. Részletek a prémium piac Facebook oldalán.
5: Hallod ezt?
6: Persze, villamos.
5: Én inkább azt hallom, hogy munka van!
6: Ha a kábel neked nem csak az a fekete drót ott,
5: és egy műszaki hibára nem az a megoldásod, hogy kapcsold ki, aztán vissza,
6: akkor beszéljünk. Az SKT jármű villamossági szerelőt és járműszerelőt keres.
5: Stabil munka, komoly technika, egy csapat, ami nap mint nap mozgásban tartja Szegedet.
6: És lehet, hogy pont te hiányzol belőle. Nézd meg állásajánlatainkat az skt.hu/karrier oldalon, és jelentkezz.
5: SKT. Értesz hozzá? Megjavítod? Nálunk a helyed.
7: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó taxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
1: Ez reklám volt.
8: Bokréta ünnepet tartottak az idősebb Jancsó Miklós kollégiumban, vagyis az építkezésben már elérték az egyik új épületszárny legmagasabb pontját. A kibővített kollégium 240 új férőhelyet biztosít majd a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak. A több mint 3,5 milliárd forintos beruházás jövő év elejére készülhet el teljesen. Fendler Judit kancellár úgy gondolja, jövő ősszel már be is költözhetnek azok a hallgatók, akik ebbe a kollégiumba vesznek fel.
9: Nekünk most körülbelül 4000 kollégiumi férőhelyünk van. A kollégiumunkat folyamatosan fejlesztjük, karbantartjuk, jól vannak menedzselve is, tehát mindegyik tiszta, rendes, festett. Való igaz, hogy egyik sem felelne meg szinte a 21. századi kollégiumi körülményeknek, egyszerűen azért, mert nincsenek meg a négyzetméterek.
8: A Csongrád Csanád vármegyei főügyészség vádat emelt egy nő és egy férfi ellen, akik kristályt árultak Makón. Az ügyészség szerint a nő egy év alatt csaknem 2 millió forintot keresett a drog értékesítésével, a férfi pedig a beszerzésben segített sofőrként. Az ügyészség a nőre 7, a férfira 2,5 év szabadságvesztést indítványozott. A vádalottak bűnösségéről a szegedi törvényszék dönt. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. és az összes előzenekar a faképnél hagyta Ed Sheerant. A turné egy korábbi állomásán McLemore kiállt a palesztinok mellett, emiatt letiltották a szervezők. Tiltakozásul a többiek is sorra kiszálltak. A távozók között van Finneas, Billie Eilish testvére, valamint a dán Lukasz Graham is. Ed Sheeran közölte, hogy nem ő döntött McLemore eltávolításáról, és nem szeretne politikai vitába keveredni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Széchenyi tér környékén nagyobb a megmozdulás és a fölbojdulás, a szüreti mulatság és fölvonulás hamarosan indul, így aztán ott azért több autóssal lehet találkozni. Némiképp a Temesvári körúton is jellemző lehet ez, és az Új hídon még, ott ugye sávzárások is benne vannak a pakliban, illetve a Szabadkai úton jelzi még a forgalmi térképünk, hogy talán egy picivel többen vannak. A többi szakasz javarészt úgy tűnik, hogy jól járható. A Lucky Let's Go folytatódik még ebben a 60 perces etapban, mindenképpen akár egyébként a születi fölvonulásról is lehet mindjárt helyzetjelentésre számítani Nemes Rolitól, na meg Bruno Mars is húzza a talpalávalót, érkezik tőle az I Just Might, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba, üdv!

0: Mary J. Blige és a Family Affair a 88-ban, a Lucky Let's Go szól, ahol már is kilátogatunk a Bortérre, egészen pontosan még a Széchenyi térre, hisz a születi felvonulás mindjárt onnét rajtól, Nemes Roli már itt van velünk a vonalban, hello!
1: Szia Csabesz, pontosan így van, itt vagyok kint az én drága feleségemmel, a Timivel már, óriási tömeg van, én megmondom őszintén, először vagyok kint a születi felvonulás előtti várakozás pillanataiba is, és óriási látvány ez, hogy mennyien vannak itt, és mennyien várják már ezt a remek felvonulást. Ugye ezzel együtt majd el is startol a 14. Bortér a Dóm téren. Hát azt gondolom, hogy azt is több ezeren várják, ilyenekkor nem csak a szegediek, hanem a vármegye, illetve az egész országban élő emberek. Valószínűleg egyébként országhatáron túlról is érkeznek ide. Viszont, ami biztos, hogy sikerült elcsípnem az egyik felvonulásban résztvevőt, Mátét, aki a kedves feleségével szintén Mariettával vannak itt. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Hello, sziasztok!
1: Máté, első alkalommal veszel részt ezen a felvonuláson? Tehát csűzd vagy még etéren? Vagy pedig már azért van ebben valamennyi rutinod?
2: Nem, ez már a harmadik bevetés. Most már gyakorlott vonuló vagyok.
1: Az útvonal az megegyezik minden évben, tehát innen a Széchenyi térről végig a Kárász utcán gondolom, és akkor a végcél gyakorlatilag a Dóm tér?
2: Így van, eddig az előző két alkalommal, két évben ez volt, és a Dóm téren fejeztük be, ahol is ugye a megnyitónál érkeztünk még.
1: És mint felvonulásban résztvevő, jelen pillanatban, tehát mint gyakorlatilag művész, veszel részt, egyébként civilben kilátogattak a drága feleségeddel, vagy a cimborákkal, ha van erre ugye engedély.
2: Előfordul, igen. Nem vagyunk talán a leggyakoribbak, de van baráti társaság, akikkel azért ki szoktunk járni, akár a Bortérre, vagy hogyha máskor borfesztivál van, akkor természetesen kinézünk, igen.
1: Szóval Csabi, gyülekezünk szép számmal, jönnek szépen a szegediek, a fellépők, mindenki, úgyhogy óriási a hangulata. Jelen pillanatban ennyi innen a Széchenyi térről.
0: Köszönjük szépen a helyzetjelentést, némi folytatásra pedig még számítunk majd. Viszont Ketszáj és egy menő dal most a 88-ban. Már szól az újdonság. Itt az Animal.
4: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
5: A prémium kategóriás

0: Hello the Flow, és a nem tudja senki itt a 88-ban. Hamarosan indul a szüreti fölvonulás, ami a Dom tér felé veszi az irányt, Nemes Roli pedig mindjárt jelentkezik onnét a helyszínről.
1: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Blood és a Survive itt a 88-ban, és hát ha túléltük ezt a mai napot, akkor azt gondolom meg lehet koronázni mindezt. Mondjuk egy kis szüreti fölvonulással, egy kis bortérrel, a Nemes Roli pedig már a vásári forgatagból, a Minden igaz itt a vonalban. Hello!
1: Hello! Elindult! Úristen, alig tudok kögerebb férkőzni, Csabi. Szóval néhány, hát nem is tudom, néhány perc, akkora hangulatban vagyok, hogy nehéz még tényleg visszakeresni a gondolataimat is. Talán egy bő fél órával ezelőtt ugye arról beszéltünk még, hogy gyülekeznek az emberek, vagy minden, azóta pedig hát óriási, tehát rengetegen vagyunk, szinte az, alig tudok közel menni az egészhez. Nagy csinzolt rasszával valóban elstartolt itt a szüreti felvonulás. Megmondom őszintén, tényleg életemben először vagyok itt kint, de az a tervem, hogy jövőre is biztos, hogy eljövök majd erre a fantasztikus hangulatú felvonulásra. Ezzel együtt pedig megyünk egészen a Domtérig, meg se állunk, és elindul majd a 14. bortér, ahol majd valószínűleg hogy több ezren megfordulnak. Hát ilyen a mi városunk, a Napfény városa, tehát ebben élünk, úgyhogy mi szeretjük az ilyen jellegű programokat, és úgy látszik, hogy nem csak a szegediek, hanem több száz másik ember is úgy dönt, hogy ilyenkor a Napfény városába látogat. Úgyhogy óriási hangulat, Csaba.
0: Köszönöm szépen neked a helyzetjelentést, jó kikapcsolódást, kocintás lesz ebből egyébként, Roli?
1: Hát nagyon bízom benne, így munka közben biztos, hogy nem, de hát ismert. Egy jó bor finoman mértékkel csak egy pohárkát.
0: Akkor egészségedre, és köszi a helyzetjelentést, minden jót, jó munkát, szia!
1: Felad.
0: Gondoltam, még csekkoljuk, hogy mire lehet holnap számítani. Hát a bortérre egyébként igen, úgyhogy csak óvatosan a mai nappal nem beleszólni akarok, de hát holnap is lesz bortér, úgyhogy úgy kell készülni, hogy arra az ember szervezete valóban készen álljon. Időjárás ügyében a helyzet az, hogy azért nyilván az esti időszakban visszahűl majd a levegő, akár olyan 12-13 Celsiusokra. Holnap viszont 28-29 Celsiusok sem kizárt. A nap első felében több napsütéssel, aztán picit felhősebben, meg némiképp szélesebb időjárással a délután és az esti időszak egyébként akár tényleg felhős is lehet, hát csapadékot, mint olyat jelentős mennyiségben legalábbis nem ígérnek, mi viszont ígérjük, sőt, jobbat mondok, garantáljuk, hogy a Gedzó meg a Dani holnap is 6 órától jelentkezik majd, a srácoknál pedig Vad Róbert és Tronykői Márta is itt lesz vendégségben, a rendőrség munkatársai, a közlekedés és a bűnmegelőzés kapja majd a szerepet, 8 órától erre is lehet számítani, na meg természetesen holnap is jön majd a Lottika Mixer és a Lucky Let's Go, még a tervek szerint velem a mikrofonnál 13 órakor kezdünk, akkor is számítok a megtisztelő figyelmedre. A folytatásban pedig ajánlom magunkat és a Klub 88-at. Ez érkezik már is. Szeri Csaba búcsúzik, jó rádiózást, visszhall!
2: Támogatta az Intellumitra Kft. Legyen otthonod okosan!

0: mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk.
0: Az életünk része.

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Eljött az esti kikapcsolódás ideje, hiszen indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Szép estét kívánok neked, én Büta Zsolt vagyok. Két órán keresztül Well Done mixeit hallhatod itt a Rádió 88-ban. A hírek és az időjárás jelentés után már a lovak közé is csapunk.
2: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Holnap egy hideg front érkezik, ami több felhőt hoz felénk, de esni nem fog. Hajnalban 13, délután 26 fok lesz. Bár még nincs az az esős, hűvös őszi idő, amikor jó érzés otthon egy forró kakaót szürcsölgetni és olvasni egy jó könyvet, de olvasni mindig jó ötlet, és mit szólnál, ha ehhez még pénz is járna? Szingapurban ugyanis most így ösztönzik a lakosságot az olvasásra. Részletek a hírekben.
0: Napközben is dolgozol. Mi is?
3: Adon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Társadalmi célú hirdetés.
7: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
2: A pletykákkal ellentétben sem szeméttelep, sem veszélyes hulladékfeldolgozó nem lesz a téli kikötőben Szegeden. A BYD kommunális és csomagolóanyag hulladékát a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Kezeli október 1-től, de azt nem a kikötőbe szállítják majd. A területen lévő tárolókban jelenleg is van gabona, de a rémhírekkel ellentétben ezt sem napi több száz kamionnal hordják majd el. Jávorszky Iván önkormányzat a képviselő szerint nagyjából 200 kamionnyi gabonáról lehet szó, amit a következő két hónapban szállítanak majd el több részletben, akár csak az elmúlt években.
8: A kikötőt fel szeretnék újítani, tehát hogy hajó forgalom biztosítva legyen. Ehhez mederkotrás kell, ami látványos még, hogy a kikötőbe levő roncsok eltávolítása is terve van véve. Ez a lakosságot annyiban nem fogja érinteni, hogy akik szeretnek ott horgászni, azok a továbbiakban is megtehetik.
2: Falfestékekre pályázhatnak a panelházak lakó közösségei Szegeden, írja szeged.hu. Egyre több panelház alján láthatóak különböző tematikájú képek, állatok, mesefigurák, virágok. Szeged úgy döntött, legyen ezekből minél több. A dekorfestések megvalósításához 10 millió forintos pályázati keretösszeget különítene el Botka László polgármester. A falfestésre legalább 200 ezer forintot ad az önkormányzat a lakó közösségek. Jövő keddig ingyenes lesz a bicikli szállítása vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 16-a és 22-e között ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi jeggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. És Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után egy szingapúri dollár jár. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Veldám.
0: Az

A Klub 88-at hallgatott Szeged kedvenc zenével mixben egészen 10 óráig ma este is, és programokból nem lesz hiány a városban, így szerdán sem. A Bortéren 9 órától a Dog Piano, fél 11-től pedig az Útköz Band fog fellépni, a Tiszadokon 11 órától Mamacita Party lesz, a Hungiban pedig 23 órától MKMGK ETSK fél évnyitó buli. Ez programajánló volt itt a 88-ban, a Klub 88 pedig Robok.

0: Szerda esténként 7 és 9 óra között DJ Velda mixeit hallhatod itt a Klub 88-ban, én Bütes Zsolt vagyok, mindjárt jönnek a hírek és az időjárás jelentés, és napközben is érdemes figyelni a Rádió 88-at, hiszen szeptember 23-áig tart a nagy szegedi árkád kincskeresésünk, délelőtt és délután egy-egy alkalommal adásban és a közösségi oldalainkon elrejtünk egy-egy nyomot, ami alapján ki tudsz találni egy helyszínt Szegeden, és nagyon gyorsan oda kell érni elsőként, hiszen az eheti rekordunk azt hiszem, hogy körülbelül egy perc volt, akkor pont én voltam ott a helyszínen, úgyhogy érdemes tényleg napközben is figyelni a 88-at, a hírek és az időjárás jelentés után itt a Klub 88-ban pedig Veldannal megyünk tovább.
1: Köszi, hogy a 88 szól nálad is. Ma igazán szép napos őszi időnk volt, holnap sem lesz okunk panaszra, bár már több felhő lesz az égen, de marad a 26 fokos jó idő. Párizsban járt az ősz, na meg Kim Kardashian is pár éve, jól ki is rabolták, most 1 euró kártérítést kapott. Erről is hallhatsz a hírekben.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
5: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
4: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Nemzetközi önkéntes programot szervez október 1-e és 4-e között a Szegedi Talentum Alapítvány. Összesen 7 országból érkeznek majd önkéntesek a programra, hogy megosszák a tapasztalataikat egymással. Az eseményt a visegrádi országokkal közösen valósítják meg, ezért egy díjat is kiosztanak majd azoknak, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő önkéntesi munkát végeztek. Zsivkovicsné Gyenes Krisztina, az alapítvány ügyvezető igazgatója hozzátette, ezen a programon az önkéntesek nemzetközi évét is megünneplik majd.
6: A Talentum Alapítványnak a közeljövőben, októberben lesz egy Volunteer Jamboree nevű programja, ahol az a célunk, hogy minél jobban láthatóvá tegyük az önkéntességet, erre készülünk leginkább, és ehhez várunk önkéntes résztvevőket, illetve önkéntes segítőket is akár.
1: Csatlakozott a WHO kollaborációs központjainak hálózatához a Szegedi Tudományegyetem. Az együttműködés tovább erősíti a felsőoktatási intézmény nemzetközi szerepét a népegészségügyi innováció területén. Az új központ képzési programok és szakmai anyagok fejlesztésével és megvalósításával kapcsolódik be a WHO munkájába. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-je előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmutató egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partner ellátáson át, az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. És Kim Kardashian 1 euró kártérítést kapott a párizsi ékszerrablás miatt. A támadás egy hírességeknek és gazdagoknak fenntartott luxus hotelben történt pár éve. A sztártól egy 4 millió dolláros gyűrűt, valamint több egyéb ékszert is elloptak a rablók, akik megkötözve zárták be párizsi szállodájának fürdőszobájába. A rablókat azóta elítélték, az ékszerek nagy részét azonban azóta sem találták meg. A sztár mindössze 1 euró szimbolikus kártérítést kapott. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88!
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Veldám.
2: A

Szerda estei Szeged kedvenc zenével szól a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Én Büte Zsolt vagyok, egészen 9 óráig Belda Mixét hallhatod, utána pedig én következem, ma is 10 óráig szól a Klub 88. Holnap reggel 6 órakor pedig jön a Gedzó meg a Dani, a műsor két vendége pedig majd Vad Róbert és Toronykői Márta lesz, a közlekedésre és a bűnmegelőzésre fognak majd beszélgetni. Itt a Klub 88-ban pedig már megyünk is tovább Szeged kedvenc zenével.

0: Minden szerde este 7 és 9 óra között Well Done Mixeit hallhatod, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Én Büte Zsolt vagyok, a hírek és az időjárás jelentés után pedig jön a harmadik óránk, hiszen ma is egészen 10 óráig játszok Szeged kedvenc zenéit Mixben.
1: Köszi, hogy a 88-at hallgatod most is. Szép napos időnk volt, holnap sem lesz ez másként. Derült idővel indít a csütörtök, majd napközben már több felhő lehet az égen, de marad a 26 fok. Ebben a szép időben érdemes a szabadban tölteni az időt, akár sportolni, mert hát a hosszú élet titka sokak szerint a rendszeres mozgás. Ezt talán a japánok is meg tudják erősíteni, akiknél már több mint 100 000-en vannak, akik betöltötték a 100. életet. Hamarosan többet is hallhatsz erről a hírekben. Ősbemutató Queen musical és visszatérő legenda is lesz jövőre a szegedi szabadtéri játékok repertoárján. Bejelentették a jövő nyári dómtéri produkciókat, melyek közül az első a Víg Színházzal közös musical, a Petőfi ősbemutatója lesz. Ezután a Csillagfény és Déli báb című operettgálát láthatja a közönség, majd a Queen együttes dalait különleges cselekményé fűző We Will Rock You musicalt adják elő. Végezetül a Miss Taigon című produkció születik újjá több mint 30 év után. Barnák László főigazgató hozzátette, a nyári színházi rendezvény sorozat összesen 13 estére invitálja majd a nagy színpadához a nagy érdeműt.
2: Következő évadunkban 4 nagyévű produkciót, köztük 2 új bemutatót hozunk el önöknek, érdemes hát velünk tartani. Nagyszabású produkciók, csodálatos dallamok, küzdelemről, hősiességről, az összetartozás erejéről szóló történetek várnak a szegedi szabadtéri játékok közönségére.
1: Jogerősen 18 év fegyházra ítélték azt a férfit Szegeden, aki egy 50 000 forintos tévé miatt gyilkolt meg egy idős nőt. A 26 éves férfi a gyilkosság előtt alkoholt és drogot fogyasztott. Az egyik ablakon mászott be az épületbe. A zajra az idős nő felriadt, ám a vádolott 2-szer ököllel fejen ütötte. Megharapta a felkarját, majd megfojtotta. Az 50 000 forintos tévéjével pedig távozott. A férfi nem bocsáthat feltételes szabadságra. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek. Olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. És Japán történetében először már több mint 100 000-en vannak, akik betöltötték a 100. életévüket. A 100 évesek klubjának 88%-a nőkből áll. Az eredmények örömteliek, ugyanakkor rávilágítanak Japán súlyos demográfiai problémájára. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
6: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Holnap is változóan napos, felhős időre számíthatunk, úgyhogy marad a kiránduláshoz alkalmas időjárás. Hajnalban még elkél egy pulcsi 13 fok lesz, de délután már 26 fokot mutathatnak a hőmérők. Hamarosan jönnek a hírek, maradj velünk! Bokréta ünnepet tartottak az idősebb Jancsó Miklós kollégiumban, vagyis az építkezésben már elérték az egyik új épület szárny legmagasabb pontját. A kibővített kollégium 240 új férőhelyet biztosít majd a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak. A több mint 3,5 milliárd forintos beruházás jövő év elejére készülhet el teljesen. Fendler Judit kancellár úgy gondolja, jövő ősszel már be is költözhetnek azok a hallgatók, akiket ebbe a kollégiumba vesznek fel.
1: Nekünk most körülbelül 4000 kollégiumi férőhelyünk van. A kollégiumunkat folyamatosan fejlesztjük, karbantartjuk, jól vannak menedzselve is, tehát mindegyik tiszta, rendes, festett. Való igaz, hogy egyik sem felelne meg szinte a 21. századi kollégiumi körülményeknek, egyszerűen azért, mert nincsen meg a négyzetméterek.
0: A Csongrád Csanád vármegyei főügyészség vádat emelt egy nő és egy férfi ellen, akik kristályt árultak Makón. Az ügyészség szerint a nő egy év alatt csaknem 2 millió forintot keresett a drog értékesítésével, a férfi pedig a beszerzésben segített sofőrként. Az ügyészség a nőre 7, a férfira 2,5 év szabadságvesztést indítványozott. A vádalottak bűnösségéről a szegedi törvényszék dönt. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. És az összes előzenekar a Faképnél hagyta Ed Sheerant. A turné egy korábbi állomásán McLemore kiállt a palesztinok mellett, emiatt letiltották a szervezők. Tiltakozásul a többiek is sorra kiszálltak. A távozók között van Finneas, Billie Eilish testvére, valamint a dán Lucas Graham is. Ed Sheeran közölte, hogy nem ő döntött McLemore eltávolításáról, és nem szeretne politikai vitába keveredni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Holnap egy hideg front érkezik, ami több felhőt hoz felénk, de esni nem fog. Hajnalban 13, délután 26 fok lesz. Bár még nincs az az esős, hűvös őszi idő, amikor jó érzés otthon egy forró kakaót szürcsölgetni és olvasni egy jó könyvet, de olvasni mindig jó ötlet, és mit szólnál, ha ehhez még pénz is járna? Szingapurban ugyanis most így ösztönzik a lakosságot az olvasásra. Részletek a hírekben. A pletykákkal ellentétben sem szeméttelep, sem veszélyes hulladékfeldolgozó nem lesz a téli kikötőben Szegeden. A BYD kommunális és csomagolóanyag hulladékát a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Kezeli október 1-től, de azt nem a kikötőbe szállítják majd. A területen lévő tárolókban jelenleg is van gabona, de a rémhírekkel ellentétben ezt sem napi több száz kamionnal hordják majd el. Jávorszky Iván önkormányzati képviselő szerint nagyjából 200 kamionnyi gabonáról lehet szó, amit a következő két hónapban szállítanak majd el több részletben, akár csak az elmúlt években.
1: A kikötőt fel szeretnék újítani, tehát hogy hajó forgalom biztosítva legyen. Ehhez mederkotrás kell, ami látványos még, hogy a kikötőbe levő roncsok eltávolítása is terve van véve. Ez a lakosságot annyiban nem fogja érinteni, hogy akik szeretnek ott horgászni, azok a továbbiakban is megtehetik.
0: Falfestékekre pályázhatnak a panelházak lakóközösségei Szegeden, írja a szeged.hu. Egyre több panelház alján láthatóak különböző tematikájú képek, állatok, mesefigurák, virágok. Szeged úgy döntött, legyen ezekből minél több. A dekorfestések megvalósításához 10 millió forintos pályázati keretösszeget különítene el Botka László polgármester. A falfestésre legalább 200 ezer forintot ad az önkormányzat a lakóközösség. Jövő keddig ingyenes lesz a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 16-a és 22-e között ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi jeggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. És Szingapur pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után egy szingapúri dollár jár. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: 88.
1: Rádió 88.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Hello, Geszti Péter vagyok.
1: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
0: Beléd szerettem. Beléd szerettem. Ez van.
2: 88.